Debussy kis szvitjét Henri Bussy átdolgozásában játszott az Argovia Filharmonikus zenekar vezényelt Rune Bergmann. Most Haydn Ezdur trombita versenye következik Ole Edvard Antonsen szólójával. Anton Weidinger, a bécsi udvar művésze ösztönözte a darab megírását, aki akkoriban egy újfajta trombitát konstruált.

Heinz Esdur trombita versenyét Ole Edvard Antonsen és az Argovia Filharmonikus zenekar adta elő, vezényelt Rune Bergmann. Tartini D-dur trombita versenye következik Eivind Vesbi átdolgozásában. Tartini kalandos élete során több zenekarba szegődött el hegedűsnek, és mindig tökéletesítette zenei ismereteit.

Tartini D-dur trombita versenyét Øyvind Vesbi átdolgozásában Ole Edvard Antonsen szólójával hallottuk. Tartini a hírnevét egyébként hegedű játékával alapozta meg, aztán egy velencei asszony apassági pert indított ellene, és hát óriási botrányok voltak körülötte. Hallgassuk meg a ráadást!

Leif Strand, egy 2021-ig zeneszerző, Átsétálok a réteken című kompozícióját játszotta Ole Edvard Antonsen ráadásnak. A koncert pedig Mussorgszky egy kiállítás képei ciklusával folytatódott, természetesen Ravel átdolgozásában, vezényel Rune Bergmann.

Muszorszki egy kiállítás képei ciklusát hallottuk Ravel átdolgozásában, az Argovia Szimfonikus Zenekart Rune Bergman vezényelte. Szvjatoszláv Richter azt mondta, hogy ez ami a legjobb orosz zongoradarab, és visszautasította a Ravel-féle feldolgozást. Pedig így lett igazán népszerű a mű. Bach második brandenburgi versenye következik.

Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyét. Hallottuk Ole Edvard Antonsen, Alexis Kossenko, Erik Njord Larsen, Eliza Botnes és a Rizőri Fesztivál zenekar előadásában Knut Johann Nesen vezényletével. Most Debussy második arabeszke következik Nancy Ellen átdolgozásában. Majd Zobko hárfázik.

Debussy második arabeszkjét Moisés Lobko játszotta. Rachmaninovot idézem. Én lassan komponálok, hosszú sétákat szoktam tenni a természetben, szemeimmel követem a fény villanását az eső utáni lombozaton, és akkor egyszer csak úgy jönnek a dallamok. A G-moll elégikus triót halljuk.

Rachmaninov első G-moll, úgynevezett elégikus trióját Eszter Hoppe, Christian Poltéra és Hiroko Sakagami előadásában hallottuk. Rachmaninov nagyon érdekes ember volt, elképesztő nagy kézzel és zongora technikával megáldott művész. Most hallgassuk meg a jóval korábban élt Lionel Power Salve Regináját.

Lionel Powers Salve Regináját a Hilliard ének együttes adta elő. A nagyszerű együttes a középkori, a reneszánsz műveket népszerűsíti, de ha populárisabbak szeretnének lenni, akkor olyan jazz művészekkel is összeállnak, mint Jan Garberek, a kitűnő szaxofonos. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Csajkovszki híres darabja következik, variációk egy rokokó témára, a szólista Gabriel Lipkind lesz. Csajkovszki mérnökhivatalnok családgyermekeként született. A család Szentpétervárra költözött, és a kisfiú nagyon gondos nevelésben részesült. Ezt a zeneművet a szerző egy Fitzhagen névű német gordonka művész számára írta, aki az időtájt a Moszkvai Konzervatórium tanára, illetve a Cári Zene Egylet hangversenymestere volt. Csajkovszki elég későn, 23 éves korában kezdett rendszeresen foglalkozni muzsikával. Anne Coupens átdolgozását halljuk.

Csajkovszki rokokó változatait hallottuk Gabriel Lipkind és a brüsszeli kamara zenekar előadásában. Ján Dizma Zelenka az első emigráns mesterek egyike, aki fiatal korában Dresdába került. Johann Sebastian Bach tanulmányozta Zelenka műveit, és el is ismerte azokat. A szimfónia koncertantét halljuk.

Jan Dizma Zelenka Sinfonia Concertante című kompozícióját Katarina Heicher, Xenia Löffler, Gabriele Gombi és a Bázeli Barokk Zenekar adta elő, vezényelt Moritz Steger. Wilhelm Friedemann Bach Zelenka tanítványa is lett. Most Palestrina híres darabja következik, a Marcell pápa miséje.

Palestrina kompozíciója hangzott el a Marcel pápa miséje, előadta a BBC Singers Bo Holten irányításával. Palestrina művészete Liszt Ferencet már az első római tartózkodása idején erősen foglalkoztatta, és később Palestrina még közelebb került hozzá. Ivo Parács szerelmes zenéje következik.

Egy szerelmes muzsikát hallottunk, Ivo Parács Andante Amoroso című kompozícióját a zágrábi vonós négyes játszotta. A horvát szerző 1954-ig élt, és azt hiszem nem tévedek, ha azt mondom, hogy nagyon keveset tudunk mi Horvátországról, főleg a zenéjükről, pedig közvetlen szomszédunk. Most Ilja Strauss Largója szól.

Richard Strauss 5 zongoradarabjából a harmadikat Ludmil Angelov játszotta. Hans von Bülow azt mondta, hogy Strauss zongoradarabjai egyáltalán nem tetszenek, mert teljesen nélkülözik az ifjúi ihletet, fantázia dolgában Lachner egy Chopin hozzá képest. Most András Schenker Bédor szimfóniája szól.

András Schenkel B-dur szimfóniáját a Román Rádió kamarazenekar adta elő, vezényelt Horia Andreescu. Remélem nyugalomban telt, vagy még talán telik is éjszakájuk. Marcel Tournier sok mindent csinált életében, főleg nagyon híres pedagógus és hárfaművész volt. A Reggel című hangversenyet üdött halljuk tőle.

Marcel Tournier reggel című hangverseny etüdjét játszotta Mojca Zlobko. Balettzene Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című művéhez. Ez már Monyuskó kompozíciójának címe. A komponista életének egyik fontos állomása Bécs volt, azért utazott oda, hogy a karrierjét tovább építhesse.

Balettzene Nikolaj a Windsori Vígnők című operájához. Monyuskó kompozícióját a Lengyel Rádiózenekar adta elő. Utolsó muzsikánk ma Beethoven 12 variációja, ami egy Mozart témára készült. Én megköszönöm figyelmüket Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Illés Anna. Az országgyűlés megválasztotta Zon Neven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Megbízatása 9 évre szól. A voksolásra azért volt szükség, mert a legutóbbi alaptörvénymódosítással Hende Csaba mandátuma megszűnt. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza pártvállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, fogalmazott a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Példaként említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában arról is beszélt, hogy a Tisza párt ismét országjárásra indul, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton. A Nyitott Kapuk program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épületet. A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Kijev egy olyan zavaró rendszer szellemi tulajdonjogához fér hozzá, amely segít kijátszani a drónoknak az orosz légvédelmet. Andy Burnham a dél-angliai Portsmouthban a haditengerészeti támaszponton találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Bordóba utazott tegnap a francia elnök, hogy személyesen tájékozódjon az erdőtüzek elleni küzdők munkájáról. Az ország délnyugati részén már csaknem egy hete pusztítanak a lángok, eddig 42 000 hektárnyi erdő égett le. Zsinon megyében betiltották a sport és kulturális rendezvényeket. Itthon viharkárokhoz riasztották a tűzoltókat a fővárosban és a környékén. A délutáni erős szélvihar után több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Budán fáról letört ág szakított le villanyvezetékeket, erdőkertesen kidőlt fa zuhant családi házra, Kőbányán pedig az úttestre dőlt fát kellett eltávolítani. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek ki a vízből, a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is működőképes járművet, amely csütörtöktől látható Amerikai Álom című kiállításon. És végül a várható időjárásról. Országszerte napos, száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Szénejava következő összeállításában az 1998-as film remek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérőzenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti film zene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia Richard Wagner a Valkür című 3 felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heever, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál Színházat ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című háromfelvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaus csütörtökön 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, aki a zenéket szerkesztette előzetesen nagy műgonddal, és Szabó Péter hangmérnök, aki nélkül nem is hallhatnának ilyen professzionális módon, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, így július 28-án, kedden reggel, 6 óra után, 6 perccel, Fellegi Lénárd vagyok, jó napot kívánok! Szimfónia, koncertótétel, tánc, szóló, billentyűs muzsika biztosan hallható kora reggel itt a Bartók Rádióban. Az élő műsor folyamunkban ajánlok műsort, a figyelmükbe természetesen lesz játék 8:30 körül, és 8 órás hírek után sem maradhat el a kinyárma. Első zenénk koncertótétel. Antonio Vivaldi szerzi az 522-es ámol koncertó utolsó tételét halljuk elsőként, Boldocki Gábor játszik trombitán, Andrés Gabetta pedig hegedül a Capella Gabetta felvételén.

Antonio Vivaldi 522-es jegyzékszámú ámol koncertójának harmadik tételét hallottuk. Boldocki Gábor trombitán, Andrés Gabetta hegedűn játszott a Capella Gabetta felvételén. Lassú és gondos munkával készült Beethoven második szimfóniája, három vázlatot is készített, és még a bemutató idején is több változtatást hajtott végre rajta. Idézem, rossz szokásom szerint e szimfóniámat sem a kabátom ujjából ráztam ki. A második tételét halljuk a második szimfóniának, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Ludwig van Beethoven második szimfóniájának második tételét hallottuk a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával. Ottorino Respighi kiváló hangszerelő volt, a hangfestés mestere, vizuális élményeit mesterien öntötte zenei formába. Ehhez persze tudni kell, hogy imádott utazni, egész Itáliát beutazta, hogy lássa a képzőművészeti alkotásokat, a műemlékeket, múzeumokat, ókori romokat, gyűjtött mindenfélét, régi kottákat, könyveket, ő maga is foglalkozott könyvkötéssel, és Beethovenhez hasonlóan elmondható róla, hogy rajongott a természetért. A három Botticelli képből a harmadikat, azaz a Vénusz születését halljuk a folytatásban. Neville Mariner, a St. Martin in the Fields kamarazenekart vezényli.

Tortorino Respighi három Botticelli képéből hallottuk a harmadikat, a Vénusz születését, a St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Marriner vezényelte. A következő kompozíció előadója Costantino Mastropimiano, maga is 18.-19. századi historikus billentyűs muzsikára szakosodott előadó, Muzio Clementi pedig egészen kiváló muzsikus volt, és ő maga is billentyűhangszeres, a D-dur szonatinájának első tételét halljuk a folytatásban.

0: Muzio Clementi opusz 36-os numero 6-os D-dur szonatinájának első tételét hallottuk, Costantino Mastropremiano játszott fortepianón. 6:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Első nemzetközi sikereit Antonin Dvorák szláv táncaival érte el, ezekben hazája és a szomszéd népek zenéjének szellemében írta erősen stilizált sorozatát saját témákra, tehát szláv népi ritmusok és táncok felhasználásával készültek ezek a témák. A 10. szláv táncot a budapesti fesztiválzenekarral Fischer Iván vezényletével hallgatjuk meg.

A budapesti fesztivál zenekarral Fischer Iván vezényletével hallottuk Antonin Dvorák 10. szláv táncát. 6 óra 39 perc, Johann Sebastian Bach 1041-es BVFO számú Ámol hegedű versenyének második tételével folytatjuk a műsorunkat. Viszonylag lassú tételt hallunk Sophie Gent szólójával és az Ensemble Masque előadóival.

Sophie Gent szólójával hallottuk Johann Sebastian Bach 1041-es BWV számú ámol hegedű versenyének második tételét az Ensemble Masque felvételén. Prunyi Ilona előadásában kérem hallgassák meg Robert Folkman Kellemes Vándorlás című kompozíciójának két tételét, az Erdőben és a Kedves Liget következik.

Robert Folkman volt a szerző, a Kellemes vándorlásból hallottunk két tételt, az Erdőben is a Kedves liget hangzott el Prunyi Ilona előadásában. Most Camille Saint-Saëns, a Sárga hercegnő című alkotásából következik a Nyitány, némely Ervi a skót nemzeti zenekar dirigálja.

A Sárga hercegnő nyitányát hallottuk, Camille Saint-Saëns művét a Skót Nemzeti Zenekar játszott a Némely Ervi vezényletével. 5 perc múlva lesz 7 óra, addig Wolfgang Amadeus Mozart 205-ös körüljegyzékszámú D-dur divertimentójának első tételét halljuk. Friedrich Ádám és Borza István Kürtön játszik Hara László Fagotton a Liszt Ferenc Kamarazenekar felvételén.

0: Mozart D-dur divertimentójának első tételét hallottuk.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Illés Anna. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedésszervező és gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról. Emellett szó lesz az energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az új tisztség a kamarai választások lezárásáig tartó átmeneti időszakra szól. A cél pedig az, hogy a köztestület átalakulása a gazdák érdekeit szem előtt tartva jogszerű és átlátható legyen. Buna Szabolcs közölte, a kamarai biztos feladatai közé tartozik majd a szervezet gazdálkodásának átvilágítása és annak ellenőrzése, hogy a köztestület a törvényben előírt feladatait ellátja-e, valamint hogy a közpénzeket, a hazai és uniós forrásokat szabályosan használja fel. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, hogy a pénzből utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló terepre szállították. A helyi vízügyi igazgatóság közölte, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány.hu oldalon. Péntektől újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubaj között, közvetlen összeköttetést biztosítva Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A szezon nem kezdődött jól, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, de aztán a hőmérséklet csökkenése miatt visszaesett a fogyasztás. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Országszerte napos, száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok lesz. Híreket hallottak. Műsorajánló. A Ring tetralógia Richard Wagner a Valkür című három felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heefer, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi fesztivál színházat ma 15 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. A
2: Mesterek órája szerdai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája Liza Batiashvili szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
4: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
3: Miért kedvenc hangszer a tuba?
4: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaókoncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is, jó reggelt kívánok! Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniaként emlegetett művének második tételével indítjuk ezt az óránkat, az Európa Kamarazenekart Nikolaus Arnoncourt vezényli.

Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniaként ismert művének második tételét hallottuk, az Európa Kamara Zenekart Nikolaus Árnokot vezényelte. Szimfónia tétel után következik kamara muzsika, Georg Friedrich Händel 371-es jegyzékszámú D-dur szonátájának utolsó tétele, Hiro Kurosaki játszik hegedűn, William Christie pedig csembalón.

Hiro Kurosaki és William Christie előadásában szólt Georg Friedrich Händel 371-es D-dur szonátájának utolsó tétele. Maradunk még az utolsó tételeknél. Az előző órában is volt tánc, most is hallunk párat, ezúttal nem Dvorzsák, hanem Schubert tollából. A hat német táncból a negyedik, ötödik és a hatodik hangzik el, a berlini filharmonikusokat Pierre Boulez vezényli.

A berlini filharmonikusok együttesét Pierre Boulez vezényelte, Franz Schubert 6 német táncából hallottuk az utolsó hármat. Enrique Granados most a szerző és a Goyescasból következzék egy részlet, Alicia de la Rocha játszik zongorán.

Granados 1911-ben készült zongora szvittjéből, a Goyascasból hallottuk a gyertyalángot, a szvitt darabjainak dallamának felhasználásával készült az 1915-ben bemutatott azonos című opera, aminek a bemutatója a New Yorki Metropolitan Operában volt, Alicia de la Rocha volt az előadó. Spanyolországból áttesszük a székhelyünket Franciaországba, ugyanis Amélie Párizsban a Montmartre-on él, és Jan Tiersen a filmhez írt keringőjét hallgatjuk meg, Amélie keringője szól tehát.

0: Az Amélie csodálatos élete című filmből hallottunk egy Jan Tiersen írta témát. Mindjárt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai napon nem szokványos koncertnek lehetnek szem és fültanúi a résztvevők a Pécsinger szőlőbirtokon a Rákász Gergely Alapítvány szervezésében. A koncert zongoristával és az alapítvány vezetőjével, Rákász Gergellyel Boda Eszter beszélgetett.
2: Hogyan született meg a koncert elképzelése?
3: Hát először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és önt is, szerkesztőasszony. Ez egy nagyon izgalmas szerelemprojekt, ez a Bridgerton klasszikusok. Talán onnan érdemes indulni, hogy van nekem egy alapítványom, ez a Rákász Gergely Alapítvány, amelyben fiatal, tehetséges muzsikusoknak a hóna alá nyúlunk, és igyekszünk megtartani őket a pályán. A tapasztalat ugyanis az, hogy nagyon sok remek tanár van, nagyon sok tehetség van, de az a fajta dörzsöltség, amit én több mint 30 éve a világban összeszedtem, Amerikában tanulva, koncertezve szerte, tényleg szinte minden kontinensen, az viszont nagyon hiányzik az oktatási rendszerből. És én úgy gondoltam, hogy ha ez egy működő dolog az én életemben, akkor miért ne lehetne működő dolog más fiatal muzsikusok életében, hogyha ez megtörténik, akkor pedig több szépség van a világban. Ha meg több szépség van a világban, akkor az én tapasztalatom az, hogy ha valaki Bachot hallgat, Mozartot hallgat, akkor másnap nem köpi ki a rágógumit a buszmegállóban. Egyszerűen ez kétféle ember. Úgyhogy talán innen érdemes az árszpoétikától érdemes indulni, hogy hogy keveredünk oda, hogy néhány mentoráltam, egyszer csak megzörgette az ajtót, és azt mondták, hogy ők Bridgerton klasszikus zenei koncerteket szeretnének játszani. Én megkérdeztem, hogy ez micsoda. Én életemben nem hallottam erről, talán csak annyit, hogy a Netflixnek van valami hasonló sorozat, de hát hogy jön ez össze? Egyik a másik, csak jól kinevettek, elmondták, hogy hát ez természetesen az, hogy abban nagyon sok klasszikus zenei betét megszólal, és hogy ők elkészítik az átiratokat, tudunk-e segíteni abban, hogy ők színpadra álljanak ezzel, és akkor színpadi gyakorlatot szerezzenek. Hát hogy a viharban át, ez nagyon jól hangzik. Minden itt van a mi csapatunknak a birtokában, a hangosítás, a gyertyák, az egyebek ahhoz, hogy azt az elképzelést, amit egy fiatal szív és lélek megalkotott, azt színpadra tudjuk állítani, úgyhogy így álltunk vele színpadra. És hát tomboló siker a tapasztalatom az ez. Olyan embereket is sikerül klasszikus zene felé megmozdítani, akik valószínűleg soha nem jönnének el, úgyhogy ha csupán Bachal, Mozarttal kínálnánk meg őket. De így, hogy az egész be van csomagolva egy népszerű sorozat égisze alá, mégiscsak klasszikus zenét hallgat a nagy érdemű közönség, de egy kicsit másképp, fiatalosan, úgy megfogva, hogy az is eljön, aki egyébként nem jön el, tehát ez egy ilyen nyer-nyer-nyer helyzet. Eljutunk oda, ahová én az alapítvány pozícionáltam a bevezetőmben, hogy az, aki Bachot és Mozartot hallgat, az nem köpi ki a rágógumit. Hát, ha egy kicsit kevesebb rágógumi lesz ezek után, a koncertek után a busz megállókban.
2: Jól láttam, hogy nem csak klasszikus darabok fognak megszólalni?
3: Nem, jól látta. Az pedig már a fiataloknak a saját ízlése, hogy nem csak Bachot és Mozartot, hanem néhány popzenei számot is inspirációul véve megszólaltatnak, hát ez az ő improvizációs, csodálatos tehetségük. Úgyhogy ámulattal hallgatom őket, az az igazság. Eddig két koncertünk volt, Nádasladányban és Hümegen, és mind a két alkalommal levették a lábukról a nagy érdemű közönség tagjait, és hát most érkezünk hamarosan a Gyűrűj baráti, nagy kedvenc helyszínem, kiváló barátom Pécsinger Jánosnak a borbirtokára. Én is voltam már hangversenyezni, minden alkalommal popzenei koncerteket is rendeznek ott a nyáron, rendkívül népszerűek, és ma este pedig a mi Bridgerton klasszikus sok produkciónk lesz, hogy sok gyertyával, gyönyörűen a naplementében. Jaj, de jó, alig várom, hogy ott találkozzunk a nagy érdeművel.
0: Rákász Gergely koncertorganistát hallottuk, és térjünk vissza a klasszikusokhoz, méghozzá egy olyan művel, ami igen népszerű, és elhangzik ezen a koncerten is. Mozart kiséi zenéjéből szóljon a szerenád, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Mozart egy kis éjzenéjének szerenádját hallottuk, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte, vissza a spanyol szerzőkhöz, nemrég szólt Granados muzsika, most pedig egy jóval korábban élt Madridban elhunyt komponista Francisco Escalada mexikói miséjéből következik részlet, a Harp Consort és ének, illetve hangszeregyüttest Andrew Lawrence King vezényli.

Természetesen Durzárlattal, a Harp Consort ének és hangszer együttest Andrew Lawrence King vezényelte, Francisco Escalada volt a szerző, és a Missa Mexicanából hallottunk részletet. Most pedig Joseph Haydn A-dur szimfóniájából, az 59. amit tűzként emlegetünk, abból következzék az első tétel, az Il Giardino Armonicot Giovanni Antonini vezényli.

József Haydn sorban az 59. azaz az A-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Giovanni Antonini vezette Il Giardino Armonicóval. 8:02, Alexander Glazunov, a Trubadur dala című kompozíciójával folytatjuk műsorunkat. Mstislav Rostropovich Gordonka játszik, a Bostoni Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Alexander Glazunov a Trubadur dala című alkotását hallottuk Mstislav Rostropovich érzékeny gondolka játékával, illetve a bosztoni szimfonikus zenekarra Szecsi Ozava vezényletével. Giovanni Francesco Giuliani, olasz hárfaművész, zeneszerzés, karmester volt, az Ádur gitárversenyéből hallgassuk az óra végén a harmadik tételt, John Williams játssza a szólót, az Ausztrál Kamarazenekart Richard Tognetti vezényli.

0: Giovanni Francesco Giuliani A-dur gitárversenyének harmadik tételét hallottuk John Williams szólójával és az Ausztrál Kamara zenekarral. 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Illés Anna. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több más határozathozatal mellett a képviselők ma kezdik el tárgyalni az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos előterjesztést is. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának alapvető feladata lesz, hogy a tárolt eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra egy online felületet alakítanak ki. Az országgyűlés tegnap megválasztotta Zonneven Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Megbízatása 9 évre szól. A voksolásra azért volt szükség, mert a legutóbbi alaptörvénymódosítással Hende Csaba mandátuma megszűnt. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Kijev egy olyan zavaró rendszer szellemi tulajdonjogához fér hozzá, amely segít kijátszani a drónoknak az orosz légvédelmet. Andy Burnham a dél-angliai Portsmouthban a haditengerészeti támaszponton találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben éjszaka tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy több lakásos lakóházba csapódott be Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Németországban jelenleg 410 embert tartanak számon iszlamistaként, rajtuk kívül 65 jobboldali szélsőségesre és 17 baloldali radikálisra tekintenek lehetséges veszélyforrásként, közölte a német szövetségi bűnügyi rendőrség. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember meghalt. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Fiatal bűnözők közötti leszámolás állhat a seattle-i lövöldözés hátterében. A rendőrség egy 15 éves kamaszt már őrizetbe vett, egy másik gyanúsítottat még keresnek. Vasárnap este az amerikai nagyváros központjában egy gasztronómiai fesztiválon nyitottak tüzet. 3 ember meghalt, 4-en megsebesültek. Bordóba utazott tegnap a francia elnök, hogy személyesen tájékozódjon az erdőtüzek ellen küzdők munkájáról. Az ország délnyugati részén már csaknem egy hete pusztítanak a lángok, eddig 42 ezer hektárnyi erdő égett le. A munkálatokban tegnap 4 tűzoltó sérült meg, így közülük már 88-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. Itthon napos száraz idő lesz ma, néhol gomoly felhőkkel. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok lesz.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Szénejava következő összeállításában az 1998-as film remek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérő zenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti film zene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia Richard Wagner a Valkür című három felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heever, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaus csütörtökön 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hét perc elmúlt 8 óra.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol.
4: Dr. Friedrich András vagyok Sopronból, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Én is köszöntöm szeretettel. Örülök, hogy tudunk játszani, és köszönöm, hogy mondta azt is, hogy honnan telefonál, ezek szerint egy vidéki hallgatóhoz van szerencsénk, de azt azért elárulhatjuk, hogy törzshallgató, tehát ő rendszeresen hallgatja a Bartók Rádió műsorait.
4: Igen, tulajdonképpen amióta a Bartók Rádió műsort ad, azóta vagyok Bartók Rádió hallgató, és ha lutyogjak egy kicsit, előtte a Bécsi Rádiónak voltam szorgalmas hallgatója.
0: Á, remek. Nézzük, hogy mit nyerhet, hogyha mind a négy kérdésre tudja a választ. Srác biciklivel Jean-Pierre és Luc Dardenne filmje, illetve, hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor a Past Visions, Marci Marian, Schubert és Schumann műveket zongorázik rajta, ez lehet a nyereménye. És mondom is az apropót, ami köré csoportosítjuk a kérdéseinket. Igen. Ma ünnepli 85. születésnapját egy világhírű karmester Riccardo Muti. A mai játék során az ő felvételeiből válogattunk. Kezdjük operával, hiszen Muti nevétől elválaszthatatlan az éneke színház évtizedekig töltötte be a világ egyik, a nemelleg híresebb operaházának zeneigazgatói tisztjét. Ennek az együttműködésnek a termése az első zenei idézet, az operát szintén a Szobanforgó Színházban mutatták be. A kérdés, melyik operaház ez?

0: Először azt kérdezem, hogy tudja-e, hogy miből szólt a részlet, melyik operából?
1: Ez Giuseppe Verdi Nabucco című operájából szólt a részlet, és közben kikövetkeztettük, hogy a Milánói Skálában volt a bemutató.
0: Így igaz, helyes, a Olaszországban keresendő, és hát a Scalához szorosan kötődik Riccardo Muti, így a Milánói Scala énekes zenekarát vezényelte ezen a felvételen. Úgy, hogy az első kérdésre helyesen válaszolt, és én azt mondom, hogy pluszpontot is szerzett, mert az nem is volt kérdés, hogy elsődlegesen, hogy melyik operából szólt a részlet, de helyesen mondta. Maradunk még egy kicsit Milánóban. Egy másik Verdi opera részletét idézzük most, egy igazi gátlástalan gazember lép a színre, aki azonban, mint mindjárt hallani fogjuk, igencsak magával ragadó személyiség. A második kérdés, melyik opera melyik szereplője énekel?

0: Az opera címét most is azt hiszem, hogy meg fogja tudni mondani, de...
1: Igen, ez a Rigoletto című operából hangzott el.
0: És vajon melyik szereplő énekelt?
1: Én miután a felkonferálásból én a hercegre tippelek.
0: Így van, Mantovai a Mantovai herceg. Tökéletes. A Kesztyű áriából szólt részlet az első felvonásból, és Roberto Alagna énekelt, és a Milanoi Scala zenekarát vezényelte Riccardo Muti. Téves képet festenénk Riccardo Muti munkásságáról, hogyha azt sugallnánk, hogy csak és kizárólag operát vezényel. A következőkben egy hegedű verseny részletét idézzük, Vagyim Repina szólista, D-dur a hangnem, a kérdés, hogy ki a szerző?

0: Itt a zeneszerző a kérdés.
1: Igen, Ludwig van Beethoven a zeneszerző.
0: Helyes.
1: És a D-dur hegedű verseny harmadik tétele szólt.
0: Így van, Vadim Repin szólójával. Már gratulálhatok most dr. Friedrich Andrásnak, ugyanis három kérdésre helyesen válaszolt, és még van egy pluszpontja is, vagy egy fél pontot legalábbis megszavaztam rögtön az elején, és hogy biztosra mehessünk, megkérdezem, hogy tud-e mondani még Beethovennek olyan színpadi művét, amiből ugyanúgy, mint hegedűversenyből csak egyet írt?
1: A Fidelio című operája.
0: Opera, helyes! Hát,
1: amihez három gyönyörűséges itányt is itt, illetve négyet összesen.
0: Tulajdonképpen már feleslegesen teszem fel a következő kérdést, de azért menjünk végig. Akik szívesen követik figyelemmel a hagyományos bécsi újévi hangversenyeket, azok tudják, hogy Riccardo Muti karmesterként az esemény visszatérő fellépője. Nem kevesebb, mint 7 alkalommal beszényelte a bécsi filharmonikusokat a Musikverein aranytermében, először 1993-ban. Ezt az eseményt idézzük most. A kérdés, hogy milyen nép indulóját vezényli Muti a felvételen?

0: Bevallom őszintén, hogy azért gyűjtögettettem önnel a pluszpontokat, mert szerintem ez volt a legnehezebb kérdés, de vajon tudja, hogy melyik népindulóját vezényelte Muti a felvételen?
1: Akkor nagy nehezen rájöttem a Strauss induló között, ez az egyiptomi induló.
0: Így van, a szuezi csatorna megnyitásának a tiszteletére írta. Bravo, gratulálok! Tökéletesen
1: játszott. Hadd tegyem hozzá, hogy valamennyi művet nem egyszer, hanem tízszer, sokszor sikerült közreműködnöm benne, mint egykori zenekari kürtös, sőt ezt az egyiptomi indulót még mert jó 40 évig fúvózenekart is vezényeltem, többször előadtak, szégyen gyalázat, hogy nem ismertem rá azonnal.
0: Hát az mégiscsak ráismert, és mondanám, hogy így könnyű, de még így sem olyan könnyű, úgyhogy még nagyon gratulálok dr. Friedrich Andrásnak, minden 4 kérdésre helyesen válaszolt, fölényesen játszott. Köszönöm szépen, legyen szerencsénk máskor is.
1: Hadd áruljam el még azt is, hogyha Ricardo Muti most van 85, én novemberben múltam el 85 éves.
0: Gratulálok, és Isten éltesse sokáig, jó egészség.
1: Köszönöm szépen.
0: Így ért véget a mai kinyerma. Önök is jelentkeztetnek játékosnak az ismert elérhetőségeinken. Mindig egyeztetünk, hogy ki mikor tud adásba kerülni. Ma sem maradunk Wagner nélkül. Este a Valkürt közvetítjük élőben Bayreuthból, most pedig a Bolygó Hollandiból következzék. A fonókórus Elisabeth Schertl énekel, illetve a bayreuthi ünnepi játékok énekészenekarát Wilhelm Pitz vezényli.

Richard Wagner volt a szerző, a Bolygó Hollandiból, a második felvonásból szólt a részlet. Elizabeth Schertl énekelt, illetve a bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Wilhelm Pitz vezényelte. És hogy eltelt ez a fél óra? Johann Christian Bach C-dur szimfóniájának második tétele, az utolsó zenénk a játék előtt, a Concerto Armonico játszik.

0: Johann Christian Bach volt a szerző, a C-dur szimfóniájának második tételét hallottuk a Concerto Armonicoval. 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: El is érkeztünk a reggel játékához, van két páros belépőnk, az első augusztus 6-ára szól, azaz csütörtökre, 17:30-tól kezdődik a Csermák Antal Zeneiskola nagytermében, Veszprémben a koncert, az Auer Fesztivál eseménye, nagy zenészek, nagy szerelmek, Csajkovszki és ez Bősze Ádám előadása. Augusztus 10-én pedig hétfőn Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban az Orgonapont Fesztiválon a Filharmónia Magyarország rendezésében Kecskés Mónika és Deák László közös orgonaestje lesz. Különleges programmal készülnek, népszerű művek is hallhatók és kevésbé ismertek, mondjuk Johann Sebastian Bachot vagy Ludwig van Beethovent, illetve Liszt Ferencet kiemelem a sorból, de Louis Verne és Adolf Hasse persze kompozíciót is megszólaltatnak majd. Tehát van a Bősze Ádám előadás lehetőségként Veszprémben az Auer Fesztiválon, és szintén Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban az Orgonapont Fesztivál eseménye, mindkettő vidéki. Már tegnap délután ígéretet tettem, hogy a mai játékban a Nápolyban született 85 éves Riccardo Muti felvételei közül választok egyet, köszöntve az olasz karmestert. Köztudott, hogy pályája egyik legjelentősebb fejezete a milánói szkálához kötötte, de hasonlóan gyümölcsöző kapcsolatot ápol Európa és Amerika legnagyobb zenekaraival, Berlintől, Bécsig, Philadelphiától, New Yorkig, amellett, hogy tekintélyes mennyiségű kiváló opera felvétel fűződik a nevéhez, Schumann és Csajkovszki összes szimfóniáját rögzítette lemezre. Most is szimfónia tételt hallunk irányításával, és nem az imént említett szerzők tollából. Ki a komponista? Így szól a kérdésem. A 0630303060 az SMS szám, és a muzsikáló@reggelkukacradio.hu az e-mail cím. Mindkét lehetőség veszprémi, kérem szépen jelöljék, hogy melyik érdekli önöket.

A zeneszerző volt a kérdés, aki nem más, mint Franz Schubert, a harmadik szimfóniájának első tételét a bécsi filharmonikusok játszották az ünnepelt Riccardo Muti vezetésével. Fischer Tünde kért jegyet a Bősze Ádám előadásra, és Tóthné Draskovics Erzsébet jut el az Orgonapont Fesztivál eseményére Veszprémbe. Gratulálok nekik, és minden helyesen válaszoló hallgatóknak. Johann Sebastian Bach, 1051-es BWV számú, azaz 6. Brandenburgi versenyének második és harmadik tételét halljuk a felvilágosodás korának zenekarával a folytatásban. Monika Hegett, a karmester.

Monika Hágett művésznő volt a felvilágosodás korának zenekarának vezetője, Johann Sebastian Bach a zeneköltő, az 1051-es BWV számú 6. brandenburgi verseny 2. és 3. tételét hallottuk, és egyetlen zenénk maradt hátra, Fernando Sor, Változatok Mozart a Varázsfuvola című operájának egy témájára című kompozíciója, amit Pap Sándor játszik gitáron.

0: Fernando Sor Változatok Mozart a varázsfuvola című operájának egy témájára című kompozícióját Papp Sándor előadásában hallottuk. Így ért véget a mai reggel, köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető.
1: Híreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Illés Anna. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több más határozathozatal mellett a mai napi renden szerepel az a törvénymódosítás is, amelynek alapján a vármegye elnevezés megyére, a főispán pedig kormány megbízottra változik. A képviselők ma elkezdik tárgyalni az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos előterjesztést is. Az ülés ezekben a percekben kezdődik. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és egészségügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. A találkozó után elmondta, hogy sokan készek önkéntesként csatlakozni, de először ki kell dolgozni a kapcsolódó szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön, a jelentős mennyiségű uszadékot eltávolították és egy komposztáló terepre szállították. A helyi vízügyi igazgatóság közölte, a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyre 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet 2 hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják, a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, az átlag sebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. A közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány.hu oldalon. Montenegróban drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás, illetve bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. A légi megfigyelést egész nyáron folytatják majd. A montenegrói rendőrség hangsúlyozta, céljuk nem a bírságolás, hanem a közúti balesetek számának csökkentése és az emberi életek védelme. Drágult az üzemanyag Horvátországban, mától a benzin literenkénti ára 1,62 euró, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 euró, átszámítva 629 forintra emelkedik. Országszerte napos száraz idő várható, délután 27-32 fok valószínű. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
4: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: A Színejava következő összeállításában az 1998-as film remek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérőzenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti filmzene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színe java. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött, populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Beethoven zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, a harmadik Leonóra nyitányt halljuk, a Philadelphiai zenekart Riccardo Muti vezényli.

Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a Philadelphiai Szimfonikus Zenekartól hallottuk, Ricardo Muti vezényelt. Német zene után francia következik, Ernest Chausson 1881. július közepe és szeptembere között írta a svájci Montbovonban azt a trióját, ami később Opus 3-as darabként jelent meg. A zeneszerző egy olyan időszakban írt kamaraművet, nem is csak egyet, aztán sorban többet is, amikor kortársai inkább az opera felé fordultak, őt viszont a kisebb formációk, a kamaraművek érdekelték. Az Opus 3-as G-moll trióból most az egyfajta intermezzóként írt második tételt hallgatjuk, a Chausson trió játszik.

Ön Chausson Opus 3-as G-moll triójának második tételét a Chausson triótól hallottuk. Paul Vranitzky zenéje megjelenésekor nagy népszerűségnek örvendett, természetes dallamai és ragyogó stílusa miatt. Kiválóan bánik a zenekarral, különösen a szimfóniáiban. Emlékszem, hogy fiatal koromban művei Haydn műveivel összehasonlítva is nagyon jól állták a helyüket. Az, hogy manapság ilyen korán elhagyták őket, számomra megdöbbentő. Mindezt a 19. század közepén írta François-Joseph Féty, belga hegedűművész, az 1808-ban elhunyt Paul, vagy eredeti nevén Pavel Vranitzkyről. És valóban Vranitzky egykor nagy tiszteletnek örvendő és befolyásos zeneszerző volt, de nem csak a kortársak, hanem ma már szinte teljesen feledésbe merült, nem sikerült egyetlen újjáélesztési terv sem. 2006-ban a zeneszerző születésének 250. évfordulóján igyekeztek felhívni a figyelmet a művészetére, de igazán akkor sem sikerült népszerűvé tenni, úgyhogy nem lehetett, valamilyen formában nem lehetett igazán népszerűvé tenni, megismertetni a közönséggel. Hogy ez a zenészeken múlt, vagy magán a közönségen, ezt nem hiszem, hogy tudjuk. Minden esetre azért hallgassuk időnként a zenéjét. Pavel Vranitzky D-dur szimfóniájából szól most a harmadik tétel, a Berlini Régi Zeneakadémiát Bernhard Fork vezényli.

0: Egy nagyon kedves polonéz jellegű tételt hallottunk. Ez volt Pavel Vranyicki D-dur szimfóniájának harmadik tétele. A Berlini Régi Zene Akadémiát Bernhard Fork vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perccel fél tíz után egy igazi operasláger, a Palotás következik Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának harmadik felvonásából. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának harmadik felvonásából hallottuk a Palotást, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. A Drezdai udvari zenekar koncertmestereként Johann Georg Pisendel a 18. század első felének egyik legbefolyásosabb és igen kiváló hegedőse volt, és ilyen formán az sem véletlen, hogy elsősorban a saját hangszerének írt zeneműveket. Hallgassuk Johann Georg Pisendel ámol szonátájának harmadik tételét, Anton Steck hegedül.

Johann Georg Pisendel Ámol szonátájának harmadik tételét Anton Steck játszotta. Kár Maria von Weber zenéje következik, akit ismerünk is, meg nem is. Haydnnal, Mozarttal és Beethovennel ellentétben Weber műveinek kritikai kiadásai, vagy éppen levelezése és írásai csak a 20. század második felében kerültek a közönség elé. Ráadásul az 1802 előtt komponált műveinek nagy része el is veszett. Beethovennel ellentétben Weber maga is megsemmisítette vázlatainak nagy részét a munka során, úgyhogy elég nehéz pontos képet alkotni arról, hogy hogyan is dolgozott. Ugyanakkor merített ötleteket korábbi műveiből és kézirataiba időnként megjegyzéseket is írt zeneszerzősről és esztétikáról, így rakták össze lassan a képet a kutatók, hogy ki is volt Kár Maria von Weber. Művei közül most nem opera részletet, hanem egy szimfónia tételt hallgatunk. Az első szimfónia második tételét a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játssza, Wolfgang Zawalisch vezényel.

Carl Maria von Weber első szimfóniájának második tételét hallottuk, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Zaval is vezényelte. Most egy kis filmzene, Rózsa Miklós a Ben-Hurhoz írt kísérőzenéjének részlete következik, a zeneszerző vezényli a Metro-Goldwyn-Mayer Stúdió zenekarát.

Rózsa Miklós a Ben Hur című filmhez írt kísérő zenéjéből hallottunk részletet, a Metro Goldwyn Mayer stúdió zenekarát a szerző vezényelte. És ismét egy klasszikus zenei sláger, Gabriel Fauré Álom után című darabja következik, ezúttal Gordonka zongora változatban. Várdai István és Julien Cantin játszik.

Gabriel Fauré Álom után című darabját Várdai István Gordonkán, Julien Cantin zongorán játszotta. Vissza a zenekarhoz és a szimfóniák műfajához, Michael Haydn C-dur szimfóniájából hallgatjuk a negyedik tételt, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

0: Michael Haydn C-dur szimfóniájának negyedik tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekartól hallottuk. A hangversenymester Rolla János volt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc elmúlt 10 óra, Robert Schumann zenéjével folytatjuk a délelőttöt. Az Opus 86-os négy kürtre és zenekarra írt F-tur hangversenydarab első tételét Nigel Black, Lawrence Davis, Lawrence Rogers és Peter Blake játssza kürtön. A Philharmonia zenekart Christian Thielemann vezényli.

Valami egészen érdekes, úgy vélem, így jellemezte Robert Schumann egy levelében a négy Kürtre és zenekarra írt darabot, és valóban új utakat nyitott ezzel a darabbal a hangszerelés és a hangszerek kezelése tekintetében is. 1849-ben írta ezt a versenyművet, ekkor a francia Kürt még viszonylag új hangszernek számított bizonyos szempontból, de lehetővé tette a zenészek számára, hogy jóval virtuózabban játszanak, úgyhogy azért kezdtek rá felfigyelni, annak ellenére, hogy még nem számított régi hangszernek. A francia kürt kifejezése a dugattyús szelepekkel ellátott kürtökre utal, ezt a hangszert ma már ritkán használják. Ez a szelepes kürt a fejlesztése után jó 20 évvel, valamikor 1835 körül kezdett csak helyet kapni a zenekarokban. Végül 1900 körül megjelent a dupla kürt, és ez váltotta fel a korábbi hangszereket. Schumann négy kürtre és zenekarra írt F-dur hangversenydarabjából hallottuk az első tételt a Philharmonia zenekar előadásában, és a szólót a zenekar négy kiváló kürtöse játszotta: Nigel Black, Lawrence Davis, Lawrence Rogers és Peter Blake, Christian Tilleman pedig vezényelt. Dido búcsúja következik most Purcell, Dido és Eneas című operájából. Patricia Petitbon énekel, és Alla Cetra barokzenekar játszik.

Henry Purcell Dido és Eneas című operájából Dido búcsúját énekelte Patricia Pettibon, mellette a La Cetra barokzenekart Andrea Marcon vezényelte. Élete utolsó éveiben Franz Schubertnek egyre többször sikerült kiadót találni a műveihez, így jelenthettek meg az Empromptük és a MoMA Musicó sorozat 1827-ben és 28-ban, és feltételezik kutatók, hogy talán ezeknek a kiadásoknak a sikerére épített a zeneszerző, amikor 1828 májusában további 3 zongoradarabot írt, de aztán, bár minőségben egyáltalán nem maradnak el az elődeiktől, ezek a művek nem jelentek meg a zeneszerző életében, csupán 1868-ban. Ez a 946-os jegyzékszámú 3 zongoradarab, a művek közül az első eszmol művet halljuk, Schiff András zongorázik.

Schubert 946-os jegyzékszámú három zongora darabja közül az első eszmol művet hallottuk, Siff András zongorázott. Most pedig utazzunk Jean Sibeliusszal, a Karélia Suite harmadik tételét halljuk, a bécsi filharmonikusokat Malcolm Sargent vezényli.

0: Sibelius Karélia szvittjének harmadik tételét a bécsi filharmonikusoktól hallottuk, Malcolm Sargent vezényelt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi kvártett, Mendelssohn kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél 11 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, most egy koncertünk van és egy lemezünk ajándékként. A koncert augusztus 5-én szerdán este 7:30-kor lesz a Balaton-Boglári Szent Kereszt felmagasztalása templomban. A Filharmonia Magyarország rendezésében az Orgonapont Fesztivál zajlik most különféle szép településeken, templomokban. Balatonboglárra Tóka Ágoston orgonaművész látogat Kémindi Tamás harmonikaművésszel együtt. Ők adnak nagyon szépnek ígérkező koncertet, igen színes műsorral, Bachtól Kémindi Tamás műveig sok minden megszólal. Ez lesz tehát augusztus 5-én, szerdán este 7:30-kor Balatonbogláron a Szent Kereszt felmagasztalása templomban. A lemezünk pedig egy kiváló bluesénekes, Big Joe Turner Sunrise in Blues című albuma. Ezekért lehet gondolkodni, de jöhetnek a zenei ajándékok is természetesen. És most a kérdés. Mozart 466-os jegyzékszámú D-moll zongora versenyéből hallgatunk egy tételt. A fiatal Beethoven sokan, de a fiatal Beethoven például nagyon szerette ezt a darabot, állandó repertoáriának is része volt. Ő is és még sokan mások írtak saját kadenciát a versenyműhöz. Itt jön a kérdés, vajon két olyan zongoraművész zeneszerző nevére rájönnek-e, akik szintén írtak kadenciát. A romantika korának két nagy zongoraművész zeneszerzője volt ez a két alkotóművész, akik között a zenetörténet egyik legszebb és legtitokzatosabb plátói szerelme lehetett, legalábbis a férfi részéről minden bizonnyal. De mind az asszony, mind annak ugyancsak zongorista zeneszerző férje iránti végtelen tisztelete miatt a kiváló muzsikus sosem lépte át az odaadó barát szerepét. Melyik lehetett ez a páros a német romantika idején, az a zongoraművész zeneszerző nő és férfi, akik között legendásan szép és szoros barátság volt, és nem mellesleg mindketten írtak kadenciát Mozart versenyművéhez. Ennek a zongoraművész zeneszerző párosnak nevét várjuk most válaszként SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, tehát ez a zenetörténet egyik legszebb és legtitokzatosabb plátói szerelme, ha az volt valójában, de sosem léptek át semmiféle határt, legendás barátság volt életük végéig a két kiváló művész között. Kik lehettek ők a német romantika korában?

Mozart 466-os köhögjegyzékszámú D-moll zongora versenyének első tételét hallgattuk, és ugye ebben is volt egy kadencia, már pedig a kadenciáktól indultunk, hogy nagyon sok zeneszerző írt saját kadenciát ehhez a darabhoz, és úgy adta elő a művet. És volt két olyan szerző, akik között ráadásul nagyon szoros, tényleg legendás barátság, sokak szerint egyfajta plátói szerelem volt, és az ő nevük volt a mai kérdés, Clara Schumann és Johannes Brahms, ahogyan nagyon sokan helyesen írták. Clara Schumann nagyon szerette a férjét, Johannes Brahms pedig végtelenül tisztelte Robert Schumannt, és ez biztosan oka lehetett, hogyha volt is szerelem a kettejük között, vagy voltak is ilyen érzelmek, akkor ennek soha nem engedtek utat, hanem egy nagyon szoros, mély barátság volt tulajdonképpen a három ember között. És Johannes Brahms nagyon sokat segített Clarának Robert Schumann halála után is. Úgyhogy nagyon szép történet az övék. És kadenciát írt többek között a zeneszerző fia is, ha már a kadenciáknál tartunk. Franz Xaver Wolfgang Mozart, aztán Beethoven, Charles Valentin Alkan, az említett Johannes Brahms és Clara Schumann, de Johann Nepomuk Hummel vagy Ferruccio Busoni is. Viszont Beethoven kadenciája maradt a legnépszerűbb, ezt adják elő leggyakrabban, így tett Márta Argerics is a most hallott felvételen. Argerics mellett a Padovai Szimfonikus Zenekar játszott Alekszandr Rabinovics Barakovszki vezényletével. És abban is sokaknak igaza van, így van, ez volt az a zongora verseny, amikor Maria João Pires beugrott, az amsterdami Concertgebouw a zenekart segítette ki, mert hirtelen beteg lett egy zongora művész, viszont félreértette a műsort, és egy másik darabbal készült, és a matiné koncertként megrendezett főpróbán döbbent meg ott a színpadon, hogy teljesen mást kezdett el a zenekar, mármint ezt a darabot kezdte el a zenekar, és ő nem erre készült. És egy kisebb pánik után valóban elképesztő az a koncentráció, ami látszik a művésznő arcán a felvételen, és aztán teljesen átáll, az ijegységből átáll a koncentrációra, és kiválóan eljátsza a darabot. Valóban ez volt az a zongora verseny. No, de lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt. Polgár Mária és Győri Zsombor nyerte, zenei ajándékot pedig Baka Ágnestől, Janka Ágnestől és Bárci Zoltántól kapunk ma délelőtt. Baka Ágnes kitartóan írta, és most már itt van, hogy bármit is énekeljen, de Maria Callas énekeljen. Azért talán nem baj, hogyha Nikolaj Gedda is csatlakozik hozzá, a Milanoi Scala zenekarát pedig Herbert von Karajan vezényli. Hallgassuk a szerelmi kettőst Puccini Pillangó kisasszonyából.

Puccini Pillangó kisasszony című operájából hallottuk a Szerelmi kettőst, Maria Callas és Nikolaj Gede énekelt, a Milánói Scala zenekarát Herbert von Karajan vezényelte. Janka Ágnes írta a következő javaslatot, ez pedig Chopin esőcsepp prelüdje, és azt is megmagyarázta, hogy miért ezt kéri, és nagyon kedves az történet, amit írt hozzá. Ezt a darabot, amikor kisgyermek voltam, apa játszotta, és nekem adta a kottáját. Azért kérem, mert ez volt az első darab az életemben, amit klasszikus zeneként úgy játszottam, hogy tetszik is. Persze azóta sok év telt el, de az érzés megmaradt. És azt remélem, hogy a zongora is egy kicsit talán megmaradt az életében, kedves Ágnes, és néha akár még most is leül és eljátsza az esőcsepp prelüdöt. Ezt hallgatjuk most, Chopin opusz 28-as Des Dur prelüdjét Vladimir Horovic játsza.

Chopin Opusz 28-as Desdur esőcsepp prelüdjét hallottuk, Vladimir Horowitz zongorázott. És a harmadik kérést Bárci Zoltán írta, aki a nagybőgőt szeretné szóló hangszerként hallani. Hát azért vannak bőven ilyen felvételek, még hogyha nem is ez az első vonos hangszer, ami szólistaként eszünkbe jut, de valóban vannak ilyen művek. És vannak olyan szerzők is, akik kiváló nagybőgősök voltak, például a 19. századi Giovanni Bottesini ilyen, akit egyenesen a nagybőgő Paganiniának neveztek a kortársak. Giovanni Bottesini Grand Duo Concertán című művéből hallunk részletet, de Bové nagybőgőn Josif Ivanov hegedűn játszik, a brüsszeli filharmonikusokat Joshua Weilerstein vezényli.

0: Giovanni Bottesini Grand Duo Concertán című művének részletét hallottuk, nincsenek ebben tételek, tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a darab második felét. Vise de Beauvais nagybőgőn Josif Ivanov hegedűn játszott, a brüsszeli filharmonikusokat Joshua Weilerstein vezényelte, és így teljes a ma délelőtti játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perc múlva lesz 4:12, következzék József Haydn zenéje, a 8. C-dur divertimentót hallgatjuk, Anna Zsitnyukina fuvolán, Hayley Balak hegedűn, Dmitrij Gornovszkij cellón játszik.

Haydn C-dur divertimentóját Anna Zsitnyukina fuvolán, Hayley Balogh hegedűn, Dmitrij Gornovszkij cselló játszotta. Most pedig a berlini félharmonikusokat halljuk Bruckner 4. szimfóniájának 3. szkercó tételével.

0: Bruckner negyedik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusokat Klaus Tennstedt vezényelte. Ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára minden jót kívánunk, holnap délelőtt újra várjuk Önöket. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. A Ring tetralógia Richard Wagner a Valkür című három felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heefer, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál Színházat ma 15 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei Veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
2: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.
3: Irodalmi mű Alessandro Barrico Novecento című monologizált kisregénye alapján készült, Giuseppe Tornatore forgatókönyve alapján az Óceánjáró zongorista legendája című olasz filmdráma. Ebből válogatok a mai Színe javában legjobb filmzenéket bemutató sorozatunkban. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. Tornatore rendezője és producere is volt a kiváló adaptációnak. Talán mondanom sem kell, hogy Ennio Morricone-t kérte fel az igen testhez álló feladathoz zeneírására. Már a Cinema Paradiso esetében is meggyőződhetett róla a világ, hogy mennyire jól megtalálták a közös hangot, és milyen mértékben inspirálták kölcsönösen egymást. A kép és zene itt kéz a kézben jár. A mozifilmben a képalkotás minden eszközével egyenrangú a muzsika. Úgy is fogalmazhatok, hogy a film központi témája a zene. Így mondhatni jutalomjáték volt Morricone-nak, hogy tehetsége legjavát adva igen változatos és témákkal gazdagon ellátott anyaggal fordítsa le a képi világot a zene nyelvére. Tornatore és Morricone 10 alkalommal dolgoztak együtt, de a mintegy 3 évtizeden át Morricone haláláig barátságot ápoló páros munkái közül is kiemelkedik az Óceánjáró zongorista legendája. A műsoridőnk csak szűk fél óra. Ez is azon filmek közé tartozik, ahol valóban nem tudtam eldönteni, melyik ujjamba harapjak, és a majdnem egyórás filmzenei anyagból melyiket hagyjam el. Ritka, hogy olyan szkort kap az ember, aminek minden trekje élvezhető csupán a képsorok felidézésével. A trailer címet kapta az első téma, amit hallunk, és ez csak a bemelegítés.

Az óceánjáró zongorista legendáját 1900 barátjának, a trombitásnak elbeszéléséből ismerjük meg. Magára hagyott csecsemőként találkozunk a főhőssel először, akit immáron a nevelő apja a fűtő megtalálása évének apropóján egyszerűen csak 1900-nak nevez el. A fiú különös képességére hamar fény derül. Morricone egyszerűen csak azt a sokat sejtető címet adta a következő témának, hogy Mozart reinkarnálódott.

Ha nem tudja, mit játszik, akkor az jazz, hangzik el az Óceánjáró zongorista legendája című filmben. Természetesen a műfaj a zenei anyagra is rányomja a bélyegét. A 20. század elején járunk, amikor a jazz elindult világhódító útjára. A luxushajón a zenészek legkiválóbbika pedig főhősünk a zongorista, aki anélkül, hogy egész élete során elhagyná a hajót, több zenei gondolatot fogalmaz meg, mint az a muzsikus, aki körbejárja a világot.

Ne feledjük, hogy magyar vonatkozása is van a filmnek. Az óceánjáró zongorista legendája operatőre Koltai Lajos volt. Káprázatos kameramozgásai is feledhetetlenné teszik a mozi mágikus korának hangulatát. Ékes példa a cselekményben, amikor 1900 megismerkedik a trombitással későbbi barátjával, és arra biztatja a háborgó óceánon, hogy pattanjon fel mellé a zongoraszékre, és engedje ki a fékeket, hogy együtt ringhassanak a hajóval.

A következő téma a Portrék címet kapta. Itt 1900 barátja kérésére elmagyarázza, hogy a témáit az életképekből veszi. Történetet ír a hajón élő szereplőkhöz, és a zene nyelvén tálalja.

A következő téma központi eleme a filmnek, egy felvétel készül az óceán járó hajón 1900 játékából, a rögzített anyagból sokszorosíthatnának később meg annyit, de mivel ez is egy pillanatkép, főhősünk erre nem ad engedélyt. Ugyanis tudja, mit akar kezdeni vele. Oda akarja adni ihletőjének, őt is megtalálja a szerelem.

Szót kell ejtenem arról, hogy a film mindkét főhősét megformáló színészre igaz, hogy általában negatív karaktereket bíztak rájuk. Fegyenceket és különböző veszélyes alakokat játszott Pruitt Taylor-Rince. Itt 1900 barátjaként végtelenül jóindulatú karakterként ismerjük meg. A korábban leginkább csak kétes egzisztenciájú alakokat megszemélyesítő Tim Roth pedig első pillanattól elnyeri a néző szimpátiáját. Halkan jegyzem meg, hogy Mácsai Pál a magyar hangja. Két zongorista játékát élvezhetjük a filmben. Amadeo Tomasiét, aki a big bandes témákban és a jazzes részekben kapott feladatot, Gilda Butta, Michel Petrucciani francia jazz zongorista egykori felesége pedig a hangzóanyag nagyobb részében zongorázik. Van a filmben egy emlékezetes zongora párbaj, amikor is Jelly Roll Mortonnal méri össze tudását 1900. 3-3 témát játszanak, a Crave, Morton híres szerzeményeinek egyike.

Többféle kiadásban látott napvilágot az óceánjáró zongorista legendája. Itthon a vágott 120 perces változatot láthatta a közönség, a rendezői változat 168 perces. A zenei anyag is több változatban elérhető különböző hosszúságokban. Sajnos időszűke miatt olyan témák nem fértek bele a mai színejavába, mint a Danny Blues, vagy a Debussy Clair de Lune-jét idéző Nocturne with No Moon, és a harmadosztályú hajólakoknak játszott Tarantella. De a trombitás Goodbye Duet című szerzemény, vagy a Virtuóz párbajt megnyerő zene szintén nem fért bele a mai összeállításba. Már csak egyetlen zenére lesz időnk, a Playing Love motivummal búcsúzik a mai színejava szerkesztője, Fellegi Lénárt.

0: A 2025. február 8-ai adás ismétlését hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Illés Anna. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szerv közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegésekkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A kérdőívet két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki. A válaszadók nagy arányban támogatják a többi között az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, az átlagsebességmérés bevezetését és egyes szabályok automatikus kamerás ellenőrzését. Montenegróban drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás, illetve bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. A légi megfigyelést egész nyáron folytatják majd. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő szakszervezet közölte, a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. A Duna alacsony vízállása miatt leállították Románia egyetlen atomerőművének egyik reaktorát. A Csernavoda létesítmény hűtőrendszeréhez a folyóvizét használják, de az utóbbi időben példátlanul alacsony szintre csökkent a vízhozam. A jelenlegi becslések szerint az egyes reaktort legkorábban egy hét múlva indítják újra. Itthon is rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított null pontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. A KDNP arra kéri a kormányt, hogy nyújtson 100 millió forint gyors segélyt a tegnapi vihar kárpátaljai magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy tegnap Kárpátalján is többeknek veszélybe került a lakhatása, sok mezőgazdasági dolgozónak a megélhetése is a vihar miatt. Itthon jelenleg országszerte napos az idő, eső nem lesz, a szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható.
1: Híreket hallottak.
0: Szöveg dal nélkül.
3: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Tedeumról.

Mai adásunkban a nemzetközi népzenei és világzenei szintér legfrissebb kiadványaiból válogatunk. Olyan új felvételekből, amelyek jól példázzák, hogy az archaikus, regionális tradíciók, legyen szó skandináv hegedűsökről, jiddis költészetről, vagy nyugat-afrikai dallamokról, miként képesek megújulni és érvényes kortárs zenei nyelvet beszélni. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balogh Évát hallják. A felvezetésben hallható darabunk a török énekesnő Elif Sánchez legújabb felvétele, a Bahá Csifliki. A darabban Panagiotis Andreut és Engin Günaydint hallhatjuk közreműködőként. Etnográfiai szempontból a dal egy izgalmas kulturális híd. Egy klasszikus görög rembetikó szerzeményről van szó, amelyet eredetileg Vasilis Dzidzsánis írt. Sánchez és zenész társai ezt az Égei-tenger partvidékére jellemző melankólikus kisvárosi dalt öltöztetik modern, feszített ritmusszekcióval megtámogatott köntösbe. Folytassuk utazásunkat északon, Norvégia hegyvidékein. A norvég hegedűs és zeneszerző Hans P. Sjörstad legújabb projektjét hallhatjuk több helyi zenésztársa közreműködésével. A felvétel zenei gerincét Norvégia nemzeti hangszere, a Hardanger hegedű, norvégül Harding fele adja. Ez a hangszer abban különbözik a klasszikus hegedűtől, hogy a négy játékos húr alatt további négy vagy öt együttrezgő, úgynevezett szimpatikus húr található, amelyek egy egészen sajátos, dús, zengő és felhangokban gazdag akusztikus teret hoznak létre. Sjörstad és együttese a hagyományos norvég paraszti tánczenék ritmikáját és aszimmetrikus lüktetését gondolja újra, ahol a tiszta népzenei forrás kortárs kamarazenei polifóniával és minimalizmussal találkozik.

Hamarosan két nagyon mély, intim és reflexív női szempontú felvétel következik. Előbb a Stolze Lieder, azaz a Büszke Dalok nevű formáció mutatkozik be. A projekt célja a 20. század elejé jiddis női költők verseinek megzenésítése és megmentése az utókor számára. A dal szerkezete a közép- és kelet-európai zsidó klezmer dallamvilágból és a sanzonok hangulatából táplálkozik, szikár, mégis kifejező akusztikus hangszereléssel. Ezt követi a Londonban élő szír lantművész Rihab Azar felvétele. Rihab Azar a damaszkuszi konzervatóriumban nevelkedett, és az első női údjátékosok egyike, aki nemzetközi elismertségre tett szert. Játékában a hagyományos arab lant, az úd klasszikus, negyedhangos, makám hangsorokra épülő improvizációs technikája, a Taksim meditatív atmoszférája dominál.

A gánai énekes és trombitás Berima Ámó legújabb felvétele következik most, melynek címe Okodie, vagyis a sasdala. Berima Ámó a nyugat-afrikai, közelebbről a gánai highlife műfaj egyik legfontosabb kortárs nagykövete. Ezen a felvételen a feszes gitárok és az erőteljes trombita szólók mellett a szövegnek komoly szimbolikus jelentése van. A sas az akán kultúrában a hatalom, a kitartás és a szellemi emelkedettség toteme, amely a megpróbáltatások feletti győzelmet hirdeti.

Műsorunkat egy szomszédos közép-európai újdonsággal zárjuk. A több mint két évtizede alapított kultikus szlovén világzenei formáció a Catalina legújabb felvételét halljuk. A Catalina koncepciója az, hogy a szlovén nyelvterület elszigetelt, félreeső régióinak népdalkincsét dolgozzák fel. Ez a dal az észak-olasz határ mentén fekvő, zárt hegyvidéki völgy, a Szlovéniához tartozó, de a domborzati viszonyok miatt csak Olaszország felől megközelíthető Rezia völgy sajátos szlovén dialektusú és rituális zenei örökségéből merít. A darab hangulatát a Catalinára jellemző hangszerelés, a sűrű vokálok és a feszes, kortárs ritmus szekció teszi még különlegesebbé.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban népzenei és világzenei újdonságok között válogattunk. A Népzene távolról műsorát újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak, itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Jandó Jenő zongora művész hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A felvétel 1994. november 29-én készült. Elsőként Liszt Ferenc két legendáját hallják. Ádúr legenda, Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál, Jandó Jenő zongorázik.

Liszt Ferenc A-dur legendája után most az E-dur legenda következik. Paulai Szent Ferenc a hullámokon. Jandó Jenő zongorázik.

Liszt Ferenc E-dur legendáját hallották, Jandó Jenő játszott zongorán. Vajda János dúója következik Hegedűre és Gordonkára. Perényi Eszter Hegedűn, Perényi Miklós Gordonkán játszik.

Vajda János hegedűre és gordonkára komponált dúóját hallották Perényi Eszter és Perényi Miklós előadásában. Orbán György triója következik. Perényi Eszter hegedűn, Perényi Miklós gordonkán, Jandó Jenő zongorán játszik.

Orbán György trióját hallották Perényi Eszter, Perényi Miklós és Jandó Jenő előadásában. Kedves hallgatóink, a három művész közös koncertjét közvetítjük egy 1994-es felvételről a Zeneakadémiáról. Befejezésül Franz Schubert B-dur triója csendül föl, az előadók tehát Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Jandó Jenő zongora művész.

0: Franz Schubert B-dur trióját hallották. Kedves hallgatóink, Perényi Eszter hegedű, Perényi Miklós gordonka és Jandó Jenő zongora művész hangversenyét közvetítettük a Zeneakadémia nagy terméből. A hangmérnök Balog Attila, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 1994. november 29-én készült.
1: Műsorajánló. A Ring tetralógia Richard Wagner a Walkür című három felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heever, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Szerda este a Voices 8 énekel. A brit a cappella együttes többször járt nálunk. Most egy 2014-es Szent István bazilikai hangversenyüket idézzük, melyen reneszánsz és kortárs brit szerzők egyházi alkotásait adták elő. Kórus muzsika. Szerdán 20 óra 36 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Johannes Brahms első C-moll szimfóniája hangzik el. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Charles Groves vezényletével. A felvétel a Magyar Állami Operaházban 1986. február 10-én készült.

0: Johannes Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Charles Groves vezényelte. A felvétel a Magyar Állami Operaházban 1986. február 10-én készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Perédi Márta, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Munkatársam Mátyus Otto nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
2: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahogy jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
4: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
3: Miért kedvenc hangszer a tuba?
4: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, mostantól magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önként épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta a bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatotta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Akár 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel, így ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták, az azt követő robbanások viszont még tisztázatlan. A Japán délnyugati részét ért 7,1-es erősségű földmozgásnak legalább 50 sérültje van. Feloldották a fürdési, halászati és horgászati tilalmat a Fekete-Körösön. A hatóság ezt még múlt hét csütörtökön rendelte el, a várajai úszóvízkivételi mű felett összegyűlt, Románia felől érkezett erős szagú úszadék miatt. A hordalékot a folyó felszínéről eltávolították. Megrongálták a medjugorjei Mária szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. A vandalizmus néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó előtt történt. Az elkövetők a környéken több helyen sértő üzeneteket tartalmazó táblákat is elhelyeztek. A Bosznia-Hercegovinában található településre évente több százezer katolikus zarándok érkezik. Itthon napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton és a Velencei tó 22 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: David Frey, Valery Sokolov, Sergei Malov, Motusz és Korosi kvártett. Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
9: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
10: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a hangmérnök Pap Sándor nevében is. A mai muzsikáló délután a szokásosnál rövidebb lesz, hiszen 4 óra előtt néhány perccel kapcsoljuk majd Bayreuthot, a bayreuthi ünnepi játékokról közvetítjük élőben Wagner a Walkür című operáját. Viszont remélem, hogy velünk tartanak addig is, illetve majd utána is, és a következő szűk 1 órában igazán változatos zenei összeállítást hallhatnak majd. Fog énekelni brazil dalt például Filip Jaruzelski, de lesz egy olyan mű is, amelynek főszereplője egy pók. No, de ne szaladjunk ennyire előre, és lesz rejtvény is, a szokásosnál 1 órával korábban, tehát nem 3:30, hanem 3:45 lesz majd a rejtvényünk a lemezajánló rovatunk után. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu. Ide írhatnak nekünk, ha van kérdésük, észrevételük. Nyitányként pedig szóljon Bach D-dur zenekari szvittjéből a Gavottétel. Előadja az amszterdami barokzenekar, vezényelt Tom Koopman.

A Gavottételt hallottuk Johann Sebastian Bach harmadik D-dur zenekari szvittjéből. Előadta az amszterdami barokkzenekar, vezényelt Tom Koopman. A következő mű előadói apparátusa igazán különleges, két hegedű, egy cselló és harmónium szerepel a hangszerek között, ennek pedig az az oka, hogy ahol előadták, abban a lakásban nem volt zongora, hanem harmónium volt, ez határozta meg a szokatlan hangszerelést. A szerző Antonín Dvorák, és barátja pedig, aki volt József Srbdebrnov, az ő lakásán adták elő először ezt a Bagatellek című sorozatot. Ebből hallgassuk most az első tételt, az Allegretto Scherzandót. Előhagyják a Pannonhalma vonós négyes tagjai, és Jaroszláv Túma harmóniumon.

erre a különleges összeállításra is milyen szép fülbemászó dallamokat tudott komponálni Antonín Dvořák, hát ugye emiatt Brahms is irigyelte őt. Az Opus 47-es Bagatellek sorozatból szólt az első tétel, az Allegretto Scherzando, a Panoha vonós négyes tagjai játszottak, illetve Jaroszláv Túma harmóniumon. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M3-as autópályán Vásárosnamény felé munkavégzés miatt a 62-es kilométernél van torlódás, 3 kilométeres. Az M0-as autóút déli szakaszán Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban keresztbe fordult egy kamion. A pályazárat már feloldották a 20-as kilométernél, egy sávon, a belső sávban megindult a forgalom, de a 11 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Az 1-es főúton Győr határában baleset történt a 130-as kilométernél, mindkét irányban jelentős a torlódás. És a BKK Info írta, hogy baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé, a Tejút utca előtt, és sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az Íj és Gyula utcában, a Beller Imre utcánál. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Luis Bonfá zenével folytatjuk a muzsikáló délutánt. Ő egy brazil zeneszerző és gitáros volt, és a Fekete Orfeusz című film zeneszerzőjeként ért el igazán nagy sikereket. Most egy dalt hallgassunk tőle, melynek címe a Karnevál reggele, és talán ez a legnépszerűbb alkotása. Egyébként a Fekete Orfeusz filmbe is belekerült, és hát olyan előadók énekelték, mint például Placido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti, de előadta Frank Sinatra is, hogy csak néhányat említsek, illetve átiratban játszotta például Daniel Barenboim és Pat Metheny is. Most Philippe Jaruzelski énekli, és Thibaut Garcia kíséri gitáron.

Louis Bonfa dalát hallottuk, a karnevál reggele. Philip Jaruzsky énekelt, és Thibaut Garcia kísérte gitáron. Most hallgassuk az első tételt Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájából. Riccardo Muti vezényli a Bécsi Filharmonikus Zenekart.

Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájából hallottuk az első tételt, az Allegrót, a bécsi félharmonikus zenekar játszott. Ugye ez a zene Bécshez kötődik. Schubert fiatalon írta ezt a szimfóniát, és a bécsi fiúiskola énekkarában, énekelt zenekarában játszott, és ennek az együttesnek írta első szimfóniáit. A felvételen pedig Riccardo Muti vezényelt, aki ma ünnepli 85. születésnapját. Isten éltesse őt sokáig jó erőben, egészségben. És mivel említettem, hogy ma előbb lesz a játék, 3:30 körül, most a lemezajánló rovatunk pár perccel korábbra került, most következik. Marc-André fiatal francia nagybőgő művész lemezéből választott részletet szerkesztünk, Csík Gabriella. 2002-ben született a kiváló nagybőgő művész, és legutóbb megjelent albumán több rövid darab is helyet kapott. Ebből idézzük most Ennio Morricone szerzeményét, a Cinema Paradiso zenéjét. Marc-André játszik nagybőgőn, Véronique Patricia Törel zongorán.

0: Ennio Morricone zenéjét hallottuk, ez volt a Cinema Paradiso. Marc André játszott nagybőgőn, Veronique Patricia Törel zongorán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perccel múlt 3:45, elérkeztünk a mai muzsikáló délutánban a rejtvényhez, hiszen ahogy utaltam rá, ugye ma rövidebb a muzsikáló délután, 4 óra előtt pár perccel kapcsoljuk majd élőben Bayreuthot, ahonnan Wagner a Walkür című operáját közvetítjük élőben, úgyhogy most fogunk játszani, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt az Opus Jazz Klubba július 30-án csütörtökön, tehát holnap után este 8 órára a Kalmár Zoltán Kvartett koncertje lesz. A másik esemény pedig Szegeden lesz, a Szegedi Dómban, augusztus 7-én pénteken, tehát jövő héten pénteken este 8 órától az Orgonapont Fesztivál keretében a Filharmónia Magyarország rendezésében Szotyori Nagy Gábor orgonakoncertje lesz, közreműködik Gyivicsány György harsonán. Többek között Albinoni, Pergolesi, Liszt és César Franck műveit adják elő, tehát jövő héten pénteken a Szegedi Dómban. A tárgynyereményünk pedig a Múzeum Café aktuális száma. Ezekért lehet játszani. Egy versenymű részlete szól, viszonylag ismert, népszerű versenyműről van szó. A 3. tételt hallhatjuk átiratban. A kérdésünk úgy szól, hogy eredetileg melyik hangszerre komponálta ezt a versenyművet a zeneszerző? Tehát a hangszer nevét várjuk megfejtésként. SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek. E-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy versenymű részlete szólt, de nem az eredeti hangszerelésben, hanem egy másik hangszeren. Fuvolán hallottuk, Bálint János játszott fuvolán, és Mendelssohn émol hegedű versenyéből volt ez a harmadik tétel, tehát a helyes válasz a hegedű, eredetileg hegedűire írta Mendelssohn ezt a versenyművet. Nagyon sok jó válasz érkezett, és hát annyira nem is volt hosszú most ez a felvétel, úgyhogy még tart a sorsolás, a következő zene után tudom elmondani a szerencsés nyertesek népsorát. Azt már most elmondom, hogy Bálint Jánost a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kísérte, a karmester pedig Pier Giorgio Morandi volt. És amíg tart a sorsolás, hallgassunk két rövid tételt Henry Purcell Tündér királynő című szemioperájából, a harmadik és a negyedik részből szól egy-egy tétel, előadja a Concert des Nations vezényel Jordi Savall.

Henry Purcell Tündérkirálynő című operájából szólt két rövid tétel a harmadik és a negyedik részből. Előadta a Concert des Nations vezényelt Jordi Savall. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, megszületett az eredmény, a három szerencsés nyertesünk, Kaszás Mária, Olá Ádám és Solymosi Heni. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Nem tudom a kedves hallgatók közül ki az, aki fél a pókoktól, tehát jó hír, hogy nincs ezzel egyedül. Karafiát Orsolya még verset is írt erről, amit megzenésített Bella Máté. Ez a kórus kompozíció következik most, címe az Otthon éjjel. Előadja a Laudícia gyermekkar, vezényel Nemes József.

Bella Máté az Otthon éjjel című kórus kompozícióját hallottuk, Karafiát Orsolya szövegére készült, a Laudícia gyermekkar énekelt, ugye ez egy debreceni együttes, vezényelt Nemes József. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Dölib Coppelia című balettjéből a keringőt Dohnányi Ernő zseniális átiratában. Prunyi Ilona zongorázik.

0: A keringőt hallottuk Dölip Koppélia című balettjéből, Dohnányi Ernő nagyszerű átiratában, Prunyi Ilona játszott a zongorán. És ezzel a mai muzsikáló délután véget ért. Pap Sándor hangmérnök kollégám is nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Nem búcsúzom, hiszen hamarosan a Bayreuth-i opera közvetítéssel várom önöket, rövid ajánló után. Maradjanak velünk!
1: Műsorajánló. A Mesterek órája szerdai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája, Liza Batiashvili, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este a Voices 8 énekel. A brit a cappella együttes többször járt nálunk. Most egy 2014-es Szent István bazilikai hangversenyüket idézzük, melyen reneszánsz és kortárs brit szerzők egyházi alkotásait adták elő. Kórus muzsika. Szerdán 20 óra 36 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra 55 perc.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. Bolla Milán vagyok. Hamarosan kapcsoljuk Bayreuthot, ahonnan Wagner tetralógiájának, a Nibelung gyűrűjének második részét, a Walkürt közvetítjük élőben. Ehhez kívánok tartalmas kikapcsolódást. Hagyományosan július 25-én szombaton kezdődött az idei bayreuthi ünnepi játékok programsorozata, ezúttal egy ünnepi koncerttel a fesztivál 150 éves jubileuma alkalmából. Vasárnap a Rienzit adták elő, tegnap pedig kezdetét vette a Ring előadás sorozata a Rajna kincsével. Ugye, abban az operában a kincs az óriásoké lett, Wotant a főistent tettért a Nibelung megátkozta, az istenek hatalmát pedig megingatta. Aki visszaadja a folyónak a kincset, megváltja a világot az átoktól. Wotant nem szegheti meg a szerződést, az ő kezét megköti a törvény, az elkerülhetetlen bukás rászmélő főisten csak egyetlen lehetőséget lát, ha az emberek között hős születne, aki szabad, akit nem köt az isteni törvény, aki nem ismeri a félelmet, visszaadhatná a folyó aranyát, és megmaradna az istenek hatalma is. De hát a hősnek Zsigmondnak, akit Wotant választ, el kell buknia. Hát ezt a sztorit meséli el a Walkür 3 felvonása. Ezt hallhatjuk tehát ma, és a Walkür a Ring ciklus azon darabja, amely a sorozat tagjai közül önállóan is a leggyakrabban műsorra kerül. Ennek az a magyarázata, hogy lazaszállal kötődik a korábban történtekhez, és maga is előzménye a továbbiaknak.

0: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026. Im Rahmen des ARD Radio Festivals präsentiert Ihnen BR Klassik die Premiere der Walküre, den ersten Tag des Bühnenfestspiels.
1: Hagyományosan most is fanfár vezeti fel az első felvonást és a közvetítést is. A Bajor Rádió munkatársa köszönti a hallgatókat, és hamarosan tehát felcsendül a Walkür első felvonása. Az opera előzményéhez tartozik, hogy a Valhalla védelmére Wotan 9 harcos leányt Valkürt nemzett Erdával. Ők kísérik a Valhallába az elesett harcosok lelkeit is. Wotan egy földi útján, Velse néven, Ikerpárt nemzett, Sieglindet és Sigmundot abban a reményben, hogy az utóbbi egy nap majd megöli Fafnert és visszaadja a gyűrűt a rajnai sellőknek. A két testvér elszakad egymástól, Sieglinde idővel Hunding felesége lesz, Sigmund viszont vándor életet él. Az első felvonás cselekménye pedig a következő. Hunding erdei kunyhója, a helyszín, melynek közepén hatalmas kőrisfa áll. Sieglindét egy meghajszolt idegen érkezése zavarja fel. A két ember hamarosan titokzatos vonzalmat érez egymás iránt. A hazatérő Hunding az idegenben családjának ellenségére ismer, ezért pár viadarra hívja, melyet másnap reggelre tűznek ki. Sieglinde altatót ad férjének, majd a jövevényt oda vezeti a kőrisfához, melynek törzsébe Wotan, mint Velse, a nótum kardot beledöfte. A férfi képes arra, hogy arra, mire senki más, kirántja a kardot a fából. Ráébrednek, hogy ösztönös vonzalmuk egymás iránt nem véletlen, testvérek ők, Sigmund és Sieglinde. Szerelmesen borulnak egymás karjaiba, majd megszöknek Hunding kunyhójából. Ez tehát röviden, tömören az első felvonás cselekménye. A szereposztás pedig a következő: Sigmund Klaus Florian Vogt tenor, Hunding Mikael Kares basszus, Wotan Michael Fohle bassbariton, Sieglinde Elsa von den Hever szoprán, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Frika Kis Judit Anna mezzoszoprán, Gerhilde Martina Welschenbach szoprán, Ortlinde Brittone Müllerz szoprán, Waltraute Karis Tucker mezzoszoprán, Schwerleite Freya Apfelstedt mezzoszoprán, Helmwige Magdalena Hinterdobler szoprán, Sigrunne Alexandra Ionis mezzoszoprán, Grimgerde Marie-Henriette Reinhold mezzoszoprán és Rosweise Natalie Skritzka mezzoszoprán. Közreműködik a Bayreuthi ünnepi játékok zenekara, a karmester Christian Thielemann. De idén egy teljesen új ringrendezést hallhat, láthat a közönség, amelyet a Bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulójára készítettek. Erről majd később részletesen, most hallgassuk az operát.

Waffenlos fiel ich in Feindes Haus. Seine Rache fand

0: Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals überträgt BR Klassik von den Bayreuther Festspielen die Premiere der Walküre. Der erste Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gerade ging im Festspiel.
1: Kedves hallgatóink, élőben halljuk Bayreuthból Wagner a Walkür című három felvonásos operáját. Az első felvonás ért most véget ugye azzal, hogy Siegmund és Sieglinde boldog szerelmesekként simulnak össze, átengedve magukat a mámoros éjszaka boldogságának. A szereposztás pedig a következő: Siegmund Klaus Florian Vogt tenor, Hunding Mika Kares basszus, Wotan Michael Fole bassbariton, Sieglinde Elsa van den Hever szoprán, a bayreuthi ünnepi játékok zenekarát pedig Christian Thielemann vezényli. Most körülbelül egy óra szünet következik, de maradjanak velünk. Ma, holnap után a Siegfried, valamint szombaton az Istenek alkonya első szünetében Molnár Antal zenetörténész Wagner életútját bemutató sorozatunkat hallhatják. Most az első rész szól, a műsor 1967-ben készült.
2: Kevés művészről nyilatkoztak annyira különbözően és ellentétesen, mint Richard Wagnerről. A jelentős vélemények közül bizonyára a Thomas Manné és a Gerhard Hauptmanné képviselheti a két szélsőséget. Mann szerint Wagner nagyarányú dilettáns, Hauptmann szerint a világtörténelem leghatalmasabb teremtő géniuszai közül való. Azért ez a tarka-barka nézettömeg, mivel Wagner jelensége valóban rendkívül összetett. Hogy operaírónak mondják, az ellen tiltakozik ő maga, hiszen egész élete egyetlen heves küzdelem mind az ellen, amit akkorjában az opera fogalma jelentett. De vajon drámaíró-e? Miféle dráma az, melynek legfőbb lényegét a muzsika teszi? Belső láthatatlan a tulajdonképpeni cselekménye, s külső cselekményében fontosabbak a képek, helyzetek, mint a történések és szavak. Úgy szoktunk segíteni ezen a nehézségen, hogy Wagner alkotásait zenedrámáknak mondjuk. Igen ám, de maga a szerző sehol és soha így módon el nem keresztelte a műfaját, egyik írásában még tiltakozott is a név ellen. Érthető, mert a wagneri műfajok igen különfélék. Hogy csupán a műsoron levőkről szóljunk, a bolygó hollandi építkezése egészen más, mint Parzifálé, és szinte azt lehetne képzelni, hogy két különböző művész írta a Tannhäusert és a Tristán és Izoldát. Annyi bizonyos, Wagner nem csak azért készítette maga a szövegeit, mivel az egykorú német librettóipar silány volt. Már serdülő korában kísérletezett drámaírással, még mielőtt zeneszerzésre gondolt volna. S ugyanúgy, ahogy a gyermek Goethe, ő is rendezett szülői otthonában bábszínház előadásokat. Nem kell rajta csodálkozni, a Wagner családban igen elterjedt foglalkozás a színészi. Wagner nevelőapja, Geyer, szintén színművész. Ha egykorú emlékezésekben lapozgatunk, gyakran találkozunk a megfigyeléssel, hogy Wagner jellemvonásai közül elsősorban a színészi magatartás szúrt szemet. A mester maga is vallja, életének legnagyobb élménye lett volna, hogyha ő maga adhatja elő színpadon hőseinek szerepét. Sajnálatosan nem rendelkezett megfelelő termettel, igen alacsony növésű volt, és énekhangjának sem volt kellő vivő ereje. De amikor Bayreuthban a pályafutását megkoronázó saját színházában betanítja műveit, gyakran játssza elő a jelenetet szavalattól a legapróbb mozdulatig. Az 1820-as évek folyamán kisgimnazista korában, mikor Dresdában él a család, Wagner közel jut a nagy Weberhez. A német népies nemzeti opera megteremtőjét választja eszményéül. megfigyeli, hogyan tanít be Weber operát, hogyan vezényel zenekart. Később aztán magáévá teszi az újfajta alapos dalszínházi rendezés szellemét, mikor majd Weber helyén működik Dresdában. A weberi opera élménye vezeti át a 14 éves Wagnert irodalmi síkról a zeneire. Akkor kezd behatóbban foglalkozni muzsikával. Ifjúkori zeneművei inkább csak a féle írásgyakorlatok. Aránylag még legtöbbet a nyitányok mondanak, vagyis valami drámai élmény kivetülései a hangvilágra. Halála előtt egy évvel, 1882-ben, velencei üdülésekor Wagner előadatja lakásán a 19 éves korában írt C-dur szimfóniát. A mester át akarta élni művészi vándorútjának teljességét, völgytől a csúcsig. Jelen volt a wagneri pálya legfőbb támasza, Liszt Ferenc. Együtt mosolyogtak és könnyeztek a roppant távolságon, ami a kezdetet és betetőzést elválasztja. Egyéb jelentősége ennek a régi kísérletnek nincsen. Wagnerban a muzsikus igen kezdetleges fokról emelkedik mind magasabbra, hosszú fejlődésen át. Amit Lipcsében Weinlig Tamás Kántortól tanult, csak a szükséges sablónok. 20 éves korától kezdve, amikor Würzburgba kerül, Albert nevű színész énekes bátyja mellé operai korrepetitornak, az állandó gyakorlaton nevelődik tovább. De mivel már akkor is a dráma lebeg szeme előtt, mindinkább sérti művészi érzékét a szokott operai módszer, a kompozíciók zenei egyoldalúsága és az előadások lompossága. De kénytelen belé helyezkedni az adott viszonyokba, hogy próbáját adhassa tehetségének. Hamarosan megírja a Tündérek című Weberre támaszkodó operáját, de ez is túl követelőnek bizonyul a szegényes viszonyok között, és előadatlan marad. Egy évvel később csatlakozik Wagner az 1830-as években nagy port fölverő irodalmi csoporthoz, az Ifjú Németországhoz. Ekkor már magdeburgi karmester, és maga tanítja be második operáját, a Tilos a szerelem címűt. Könnyed, franciás, olaszos modort alkalmaz benne, a cselekményt átitatja szabad érzékiséggel, hogy megfeleljen a közhangulatnak. De hajótörést szenved az énekesek és a zenekar felületességén. A darab megbukik. Föltűnő ezekben a művekben mi kevéssé egyéniek Wagner zenei gondolatai. S ez önálla nem csak éppen ifjúkori sajátság. Egész pályáján végig követhető az átvevő és válogató természet. Spontini, Weber, Marschner, Meyerbeer a keresztapák, mikor zenei ötletei születnek, később elsősorban Liszttől fog kölcsönözni. De minél inkább fejlődik, annál egyénibbé és tömörebbé válik az áthasonítás, a csoportosítás és drámai alkalmazás. Az önnevelés akarata viszi véghez ezt a bámulatos fejlődést. Wagner muzsikája annál kiválóbb, minél messzebb kerül a tisztán zenei építkezéstől, minél inkább alárendelődik az összművészeti célnak, a mozgató cselekménynek. Ugyanígy vagyunk szövegkölteményeivel is. Szerette azokat a későbbi időkben barátai előtt zene nélkül felolvasni. Az ő poétikus hangsúlyaival, színészi remeklésével így sem voltak hatástalanok. De máskülönben, amúgy elolvasásra semmiképp sem kielégítőek, mivel énekre szántak, csak zenei fölruházással jutnak célhoz. Wagnerben a zenész, a költő, a díszletmester, a rendező és a karmester egyetlen egyéniséggé olvad, és éppen ez teszi nagyságát. Ezért utánozhatatlan, és ezért áll a zenetörténetben ritka tüneményként egymagában. A wagneri alkotások zenében fogant cselekmények, tárgyukkal és fejlődésükkel a lelki világ kerül központba, tehát a muzsika oldja meg nyelvüket. Bámulatos nyitányai, külön is előadható zenekari részletei csak kettőt bizonyítanak. Először, hogy ihletük a drámai építkezéstől fogant, másodszor, hogy a mester zenei fejlődése lépést tartott teljes művészi akaratával. Az önálló Faust nyitány, az Apostolok pünkösdi vacsorája című férfikari oratórium meg sem közelíti értékben azokat. A bűbájos Siegfried idill pedig családi meglepetésnek szánt, zenekarra tett kivonat a Nibelung drámából. Wagner 1836-ban már Königsbergben színházi karmester. Ugyanott veszi feleségül Minna Planer színésznőt. Egy év múlva a 24 éves mester már Rigában működik, részben mint hangverseny dirigens. Bérleti koncertek céljára készíti két bombasztikus nyitányát, a Columbust és a Rule Britanniát. Közben operát tervez Bulwer Rienci regénye nyomán. A házaspár többet költ, mint amennyit keres, súlyos adósságaik elől szökniük kell. Wagner régóta vágyódott Párizsba, az operatermés fő fészkébe. Kalandos tengeri úton átélheti mindazt a vihart, a révbe vágyó emberi szív viharjaival együtt, amit Haufnál és Heinénél a bolygó hollandi mondájáról olvasott. A Párizsban 1839 és 42 között átnyomorgott három év érleli ki igazi lényét. Kénytelen zenei robotmunkát vállalni, és ezáltal mélyen belétekint az ottani operai világ üzelmeibe. De másfelől megismerkedik Berliozzal, Liszttel. Tanulja Habenek mintaszerű zenekari előadásainak, legfőként pedig be tudja fejezni francia formamintájú Rienciét, fordulatos novellákat ír a zenész sorsról, cikkeiben pedig eljut esztétikai gondolkozásának leszűrődéséig. Az adósságok itt is nyomják a házaspárt. Wagner alig kerülheti el a börtönt. De ezen az áron elkészíti első egyéni alkotását, a bolygó Hollandit. Fordulóponthoz azzal érkezik az élete, hogy Meyerbeer ajánlatára elfoglalhatja a Dresdai operánál karmesteri székét. Ott kerül előadásra átütő sikerrel 1842-ben a Rienci. Ez a mű nem annyira nyelvezetében jellemzi a 29 éves mestert, mint inkább komolyságában, építkezésének következetes energiájában. Mindaz hiányzik belőle, amit Wagner később ok nélküli hatásnak gúnyolt, vagyis hajuknál fogva előráncigált ürügyeknek üres muzsikálásra. Ilyen az, amikor Meyerbeer hugenottáiban bármi drámai kapcsolat hiány az udvarhölgyek lengett rikóban fürdőznek, vagy ugyanott a cigánytánc jelenet pusztán látványosságnak a balettkedvelő zsölje bérlő uraságok számára. Míg a Rienciben maradt még nyoma a Rivalda hatásosságnak és karzathódításnak, mindez az énekbeli és zenekari öncélúság végleg megszűnik a bolygó hollandi óta. Wagner alaposan tanulmányozta Párizsban az európai mondavilág költői lecsapódásait, és meggyőződésévé lett, hogy egységes operai szerkesztésre a regebeli, mítikus ősindulatok legalkalmasabbak. Első mintapélda erre a Szenta balladájából, mint központi magból kisugárzó bolygó hollandi dráma. Az 1843-ban színre került mestermű nem talált kedvező fogadtatásra, mivel hiányzanak belőle a szokott külsőségek és alig szolgál puszta fülgyönyörrel. Minden személye pontosan körülírt jellem, s a darab menete a benső cselekményből fejlődik katasztrófáig. Bemutatjuk a hősnő híres balladáját. Benne lélegzik a monda titokzatossága, végzetszerűsége, és az álmodozó szenta hívő eltökéltsége. Ilyen az a nő, akin megtörhet a boldogtalan hajóst időtlen idők óta hajszoló átok. Fanatizmusán átvilágít a mindenen győzelmes szeretet. Előadja Astrid Várnai.

további lépés ezen az úton Tannhäuser vagy a Wartburgi dalnokverseny 1845-ben. Itt a kirobbanó tetszéshez hozzásegített a színpadi képek pompája és a mester erőteljes betanító munkája. De minden látványosság szorosan benne rejlik-e megrázó cselekmény természetében. Egyetlen mozzanat sem járul hozzá, ami független volna a belső dráma mozgatóitól. Míg a Bolygó Hollandin még nyomot hagyott a kedveltető dallammintázás, így a fonódalban, az elátkozott tengerészek énekeiben, Tannhäuser az ilyesmit is beolvasztja jellemfestésébe. Wolfram dala az esti csillaghoz a valahai költő lágy eszményi egyéniségéből fakad. A főhős énekeiben visszatérő kerek dalperiódusok ösztönszerűen járnak Tannhäuser lovag dalnoki hivatásával. A nyitányok remekelnek a Weber-féle vívmányban, hogy elbeszélően összegezzék a dalmű gerincét. Már ez a két uvertűr is a romantikus programzene csúcs teljesítményei között ragyog. Egyetlen hibaként az jelölhető meg a Tannhäuser monumentális épületében, hogy a dalnok versenyen fölsorakozó énekek egyhangúak, míg csak a betetőző tannhäuseri vallomásig nem érkezünk az érzéki szerelem ditirambikus védelmében. Wagner persze szándékosan szürkíti el a vér nélküli szerelem dicséretét szemben a tragédiát kirobbantó dionízoszi himnikával. De egy fokkal tovább ment a kelleténél. Túlságos könnyűvé teszi Tannhäusernek a nézőtéri győzelmet és a színpadi bukást, mikor Vénusz apoteózisára ragadtatja magát. A valódi wagneri stílus első érett jelentkezése e műben a betetőző elbeszélés, amelyben Tannhäuser római zarándokútjára tekint vissza. Itt közelít Wagner először teljes tudatossággal a realisztikus énekbeszédhez, a szavaló dráma hanglejtéséhez. Ez az, ami későbbi stílusában gerincévé fog fejlődni az énekszerkezetnek. Rajta fog kiépülni a 19. századbeli német zenedrámai énekmódszer szemben a franciával és olasszal. Példájaként következzék most az elbeszélés szörnyű bűnbánatról, egy elhibázott élet utolsó reményéről és a pápa borzalmas átkáról. A római elbeszélést Seth Swanholm adja elő.

A romantikus művész mennél eredetibb, annál inkább szenved elhagyatottságtól, árvaságtól. A polgári világ úgynevezett szabadsága csak azt jelenti számára, hogy végletesen hű maradhat önmagához, kedvelik benne a különlegest vagy különcöt, de élete szabad préda, megélhetése nem biztosított. Szeretünk, de miattunk akár éhen is halhatsz, így szól a polgárság devízája. Ebben a belső ellenmondásban emésztődik a romantikus művész. Ha nem tud megalkudni a napi szükséglettel, lehet bohém csodabogár, vagy megcsodált vértanú. Senki mélyebb szenvedéssel nem látott belé ebbe a boszorkány konyhába Wagnernél. Látnia kellett Dresdában, mi emberfeletti küzdelmébe kerül egy-egy opera vagy a 9. szimfónia alapos betanítása. S hogy a Tannhäuser sikerét sem a belső érték biztosította, hanem hírverés, külsőségek és az előadók bravúrja. Operai reformterveit kereken visszautasítják a felső hatóságok. Végképp kiérlelődik benne a tőkés társadalom elleni elkeseredett gyűlölet. Szívében pedig szélsőségig fokozódik a romantikus művész maga termelte vígasza szebb világ ábrándjával. Ezt a belső elégtételt nevezi a lélektan túlkompenzálásnak. A polgári szerelem üzletességével szemben a művész kitermeli az örök megváltó szerelem fantómját. Ha a művész aféle szórakoztató lakály vagy hivatalnok a polgári társadalomban, úgy az alkotó képzelet emberiség üdvözítő hőssé emeli. Ilyen szubjektív élmények és képzetek szülik a Wagneri alkotások eszméit. A bolygó holland is sem más, mint a vak sors haragjának odadobott áldozat az élet óceánján. Mencsvára az igazi nő, a szerelem öröklétében való halálos felolvadás. Tannhäusernek buknia kell, mert őszinte, mert szembefordult a társadalmi hazugságokkal. Ha hű akart maradni férfi mi voltához, a szentséges Erzsébetben is Vénusz leányát kellett szeretnie. Lohengrin pedig az a férfiú, aki szellemi gazdagságának, hatalmának teljében érkezik kiragadni szociális aljasságok útvesztőjéből a tiszta nőt, Elzát. De ahhoz ragaszkodik, hogy ne a származása, jó híre, vagyona miatt szeressék és becsüljék. Soha se kérdezzék, ki ő és hol a hazája. Bízzanak benne. Tegyék boldoggá azért, amilyen a tehetsége, ereje, nagysága. Szeressék őt önmagáért. Legyőzi a sötét hatalmakat. Hitvesévé teszi Elzát. Tisztaságot és örömet hoz a világnak. De csalódnia kell. Rágalmak szövődnek körülötte. Ki tudja, suttogják, minő aljas varázslat húzódik meg tettei mögött. Neje is megtörik a társadalmi nyomás alatt, és már is ott sziszeg kettőjük között a gyanúsítás mérges kígyója. Lohengrin szíve fájóan megvonaglik, leleplezi honát, az erkölcsi tisztaság grálvárát, ahonnan érkezett, hogy szerelmi fenségével istápolója legyen az üldözött szépségnek, ártatlanságnak. S hattyú vont a sajkáján, visszatér örökre az érintetlen magas eszmék felhő koszorúzta világába. Erről regél a most előadandó nyitány, a Lohengrin dalmű halhatatlan bevezetője. Formáját a drámai mag szabja meg. A hős lebocsátkozik kristályhonából, elvegyül az emberi szenvedélyekkel, szeret és csalódik, majd visszatér a fellegvárba. A régi fajta nyitánytól mérhetetlen távolságban, tisztára a drámai célhoz alakítottan. Maga a zenedráma első ízben vitte végig a romantikus jelenetépítkezést a belső ária határok elmosásával, abban az egységes stílusban, amelyre Weber az Airi Antéban törekedett, de megoldásra nem jutott.
Wagner 1847-ben fejezte be művét. Drezdai előadásra már nem került sor, mivel a mester részt vett az 1849-i drezdai felkelésben, s annak leveretése után menekülnie kellett. Weimaron át igyekezett a szabad Svájc felé. A partitúrát átadta Lisztnek, a weimári zeneélet vezérének, aki aztán gondoskodott a remek mű bemutatójáról 1850-ben. Wagner első életszakasza lezárult. A Lohengrin nyitányt a New Yorki filharmonikusok adják elő Toscanini vezetésével.

0: Molnár Antal zenetörténész Wagner életútját bemutató sorozatunk első részét hallották. A második részt a holnap utáni opera közvetítés szünetében sugározzuk. A szerkesztő Bojti Pál, a rendező Maros Miklós volt. A műsor 1967-ben készült.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei Veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
3: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, mai élő opera közvetítésünk alkalmából. Hamarosan újra kapcsoljuk Bayreuthot, a Festspielhaust, ahonnan Richard Wagner a Walkür című három felvonásos operáját közvetítjük. Ugye, ahogy a közvetítés elején említettem, a Walkür a Ring ciklus azon darabja, amely a sorozat tagjai közül önállóan is a leggyakrabban műsorra kerül. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a monumentális méretű alkotás végül is laza szállal kötődik a korábbi történetekhez, és bár maga is előzmény a továbbiaknak, ő magában is egy kerek egységet alkot. És hát az opera megértését ugye az is segíti, hogy Wotan a második felvonásban, a Brünnhildéhez szóló monológiában részletesen beszámol az előző opera, a Rajna kincse opera történetéről. Hát fogjuk ezt majd hallani. Egyébként a Walkür ősbemutatója Münchenben volt, és Franz Wüllner dirigálta a Rajna kincse ősbemutatójához hasonlóan. A sűrű zenei szövetben egymást követik a meghatározó dallamívek, amelyek vezérmotívumszerűen vonulnak végig a darabon. Ugye jellemző dallam kísér egyes érzelmeket és hangulatokat is, mint a Valhalla motívum Sieglinde monológiában, vagy a harag motívum a Wotan jeleneteiben, a kard motívum Sieglinde víziójában, és sorolhatnám ugye például a szerelem motívum a testvérpár együtteseiben. Az opera legismertebb részei közé tartozik Zsigmond tavaszi dala, ezt ugye az első felvonásban hallhattuk, majd a harmadik felvonásban lesz még két nagyon ismert rész, az egyik a Walkürök lovaglása, a másik pedig a végén a tűzvarázs, ugye Wotan tűzvarázsa. És arról pedig tegnap esett szó, hogy ugye először a tetralógiából a negyedik rész készült el, az Istenek alkonya, Siegfried halála volt az eredeti címe, de aztán Wagner rájött, hogy a hős pusztulásához vezető eseménysort alaposabban ki kell dolgoznia, így írta meg először a Siegfried szövegét, amelyből aztán ugye született a hős életének előjátékául szolgáló történet a Walkür, és aztán végül megírta a három operából álló sor előjátékát, a Rajna kincsét, és amikor a költői munkával végzett, ugye fordított sorrendben, akkor aztán 1853-tól a zene komponálása, az már a történet rendje szerint történt. És még van néhány percünk a kapcsolásig, hadd idézzem Kroó Györgyöt, aki azt írja a könyvében, ami a hős sorsát illeti, Siegfriednek meg kellett elégednie elődei oly jellegzetes dicsvényeivel, a Szenta és a hollandi szerelmének beteljesülését hirdető szivárvány a Siegfried halála befejező jelenetében is megjelent az égen, és Brünnhilda, mint Walkür, a halhatatlan hősök csarnokába vezette Siegfriedet. Az a pillanat, amikor Brünnhilda Siegfriedért való mágia halála után a gyűrű visszakerül majd a Rajna sellőihez, mégis az átoktól megszabadult világ megtisztulását hirdette. Ugye 1849 után ez az illúzió szétfoszlott. Ez volt a feltétel annak, hogy Wagner eredeti elképzelésén túllépve teljesebb, több oldalúan motivált képet fessen az aranyvilágáról, sőt, hogy logikusan eljusson a végkövetkeztetéshez, a világ szükségszerű pusztulásának látomásához. Ez az idézet Kroó György könyvéből, és hát az is biztos, hogy ugye sokat változott Wotan figurája is ez alatt a négy opera alatt. Elég csak Wotan figurájára tekintenünk, hogy megértsük, a Ring írása közben Wagner világnézete többször is jelentősen módosult, a Rajna kincsének fortélyos, minden hősi gesztus nélkülöző Wotanja nem ugyanannak a szellemnek a terméke, mint a Siegfried szenvedő, bűnbánó vándora, ez a tragikus alak, aki kész feláldozni önmagát és birodalmát a sokasság javáért. De hát azt hiszem, ez teljesen érthető is, hogy változott a zeneszerző is, és felfogása is a sok-sok év alatt, amíg a tetralógián dolgozott, a Ring tetralógián. Közben az órát figyelem, hiszen hamarosan
fanfár csendül fel Bayreuthban, a zöld dombon hagyományosan, ugye mindig az aktuális felvonás zenéjéből választanak motívumot, és pár másodperc, és ez a fanfár felcsendül, úgyhogy kapcsoljuk ismét Bayreuthot.

0: Die Bayreuther Festspiele 2026 vom Grünen Hügel in Bayreuth überträgt BR Klassik im Rahmen des ARD Radio Festivals die Premiere von der Walküre. Erster Tag des Bühnenfestspiels, der Ring des...
1: És akkor ismertetem a második felvonás cselekményét. Wotan tudja, hogy gyermekei menekülnek Hunding elől, de az a nyomukba fog érni. Ezért legkedvesebb Walkürjét, Brünnhildét küldi el, hogy védelmezze a testvérpárt, és a párviadalon segítse elő Zsigmond győzelmét. Frikka, a főisten felesége, az házi tűzhely őre súlyosan elítéli Wotant, Wotan gyermekeinek vérfertőző viszonyát, és ragaszkodik ahhoz, hogy Hunding bosszút állhasson. Wotan végül enged a követelésnek, jóváhagyja Hunding győzelmét, de aztán Brünnhilde meghiúsítja a tervet, mert Zsigmond védelmére kell a Walkür. A feldühödött Wotan összetöri a nótungot, hogy Zsigmond ne védhesse magát, majd fia halála után porba sújtja Hundingot is. Brünnhilde összeszedi a nótung darabjait, és elvágtat Sieglindével. Ez tehát röviden a második felvonás cselekménye. És akkor lássuk a szereposztást. Zsigmond Klaus Florian Vogt tenor, Hunding Mika Karels basszus, Wotan Michael Fole bassbariton, Sieglinde Elsa van den Hever szoprán, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Frikka Kis Judit Anna mezzoszoprán, Gerhilde Martina Welschenbach szoprán, Ortlinde Brittone Müllerz szoprán, Waltraute Karistucker Tucker mezzoszoprán, Schwertleite Freya Apfelstedt mezzoszoprán, Helmwege Magdalena Hinterdobler szoprán, Sigrune Alexandra Ionis mezzoszoprán, Grimgerde Marie-Henriette Reinhold mezzoszoprán, Rossweise Natalia Skritska mezzoszoprán. A bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli. És hát ugye röviden utaltam már rá, hogy az idei ringrendezés egy teljesen új produkció, amelyet a bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulójára készítettek. Erről majd lesz szó részletesen. Most szóljon a második felvonás.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Klassik im Rahmen des ARD Radio Festivals die Premiere von der Walküre. Erster Tag des Bühnenfestspiels, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gerade ging hier im Festspiel.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner a Walkür című operájának második felvonását hallottuk élőben Bayreuthból, a Festspielhausból. Ugye azzal ért véget a második felvonás, hogy Brünnhilde összeszedte a varázskard darabjait, az Arielt Sieglindéhez sietett, nyergébe emelte, és otthonába indult vele. A parancsa megszegése miatt háborgó, Wotan pedig utánuk indul. Ezzel ért véget a felvonás. A szereposztása pedig a következő: Zsigmond Klaus Florian Vogt, tenor, Hunding Mika Káres, basszus, Wotan Michael Fole, bassbariton, Sieglinde Elsa van den Hever, szoprán, Brünnhilde Camilla Nylund, szoprán, Frika Kis Judit Anna, mezzoszoprán. A bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli. Most körülbelül egy óra szünet következik a következő felvonásig, de maradjanak velünk. Most a szünetben Muzsikus Legendák című műsorunk 2025. január 28-i adásának ismétlését hallják.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai muzsikus legendánk a szívem egyik csücskében üldögél nagyon régóta. Egy igazi polihisztor, aki a zeneszerzés mellett karmesterként, hangszerelőként is ismert, hihetetlen érzékenységgel zongorázott, de énekesként, producerként, sőt íróként is kimagaslót alkotott. 1932-ben született Párizsban. Hogy is szoktuk mondani? Nincs komoly vagy könnyű zene, filmzene, jó vagy rossz zene van. Nos, Michel Legrand számomra maga volt a csoda. Michel Jean Legrand 1932-ben született, és annyi szépséget hagyott a világra, amit sosem fogunk tudni megköszönni neki. 2019. január 26-án a világ elszomorodott. Ekkor hagyott itt minket ez a nagyszerű muzsikus, aki hihetetlenül termékeny volt, több mint 200 film és televízió zenét írt számos dal mellett. A Cherbourg-i esernyőktől kezdve olyan filmekhez írt muzsikát, amelyekért többek között Oscar-díjakat kapott. Barbra Streisand, Oscar Peterson, Miles Davis és akkor leghíresebb, legkiválóbb muzsikusai rajongtak érte, ilyen zseni évszázadonként születik. Elsőként talán nem lepődnek meg, a Cherbourg-i esernyők egyik felejthetetlen dallamát halljuk. A szívet facsaró gyönyörű melódiát több száz feldolgozásban ismerjük. Most Itzhak Perlman és a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában halljuk, vezényel John Williams.

Ascherburgi esernyők híres dallamát Itzhak Perlman és a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg, vezényelt John Williams. Le Grand családja körében a zene kiemelt szerepet kapott. Apja Raymond Le Grand karmesterként, komponistaként és zeneszerzőként vált ismerté, többek között az Irmate édes színpadi változatához ő szolgáltatta a muzsikát. A fiatal Le Grand számára is egyértelmű volt, hogy zenés családja miatt milyen irányba halad majd az oktatása. 10 évesen került a Párizsi Konzervatoár híres intézményébe, és ettől, saját bevallása szerint, rögtön kinyílt előtte az élet, mivel addig csak otthon zenélgetett. A konzervatóriumban pedig már rengeteg inspiráló ember vette őt körül. Ezek egyike volt a kor leghíresebb pedagógusa Nadia Boulanger is. Nem szívesen beszélek róla, hiszen annyi csodálatos zenét komponált, és ezek a dallamok sokkal jobban jellemzik Michel Legrandot minden szónál. Ezerféle feldolgozásban láttak napvilágot a kompozíciói, sanzonjai, filmzenéi, dalai. A Thomas Crown ügy című filmzenéje 1969-ben a francia zeneszerzőnek a legjobb eredeti dal Oscar-díját nyerte el. Michel Legrand énekel saját triója élén. Les moulins de mon cœur, gondolataim szélmalmai.

Les moulins de mon cœur, gondolataim szélmalmai. Michel Legrand énekelt. Ő, ahogy említettem, a konzervatoár zene elmélet osztályában érezte meg igazán, hogy mit is jelent számára a muzsika. Elmondása szerint itt végre megértették őt, és ő is értette, hogy mások mit gondolnak. A konzervatóriumban a zongora volt a fő tárgya, de képzett zeneszerzőként számos elismeréssel a háta mögött hagyta el az iskolát. Rögtön az élvonalba került, miután Maurice Chevalier mellett kezdett dolgozni. Eleinte leginkább dalszerzői munkásságával tűnt ki. Chevalier révén az Amerikai Egyesült Államokban is koncertezett, néhány dala pedig a tengeren túli slágerlistákra is felkúszott. Legrand a modern zenei elemek, ritmusok alkalmazása mellett a dallamot tartotta zenéje legfőbb mozgató erejének. 1954-ben jelent meg első lemeze az instrumentális műveket tartalmazó I Love Paris, amely szintén nagyon kedvező fogadtatásban részesült. Gyakorlatilag egy csapásra az élvonalban találta magát, könnyed, jazzes muzsikája mindig utat talált az emberekhez. Most Erik Satie darabját hallgatjuk meg. Krampus a dobozban. Michel Legrand zongorázik.

Erik Satie Krampus a dobozban című ironikus zongoradarabját játszotta Michel Legrand, akinek 23 évesen, 1955-ben fordult a figyelme a filmzene irányába, ekkor írta meg élete első kísérő zenéjét. Ezt követően néhány kisebb mozihoz komponált, ám az igazi áttörése sem kellett sokat várnia, mindössze 1959-ig. A francia új hullám fiatal rendezői fedezték fel őt ekkor maguknak. Amikor befejeztem a párizsi konzervatóriumot, mondta, 20 éves voltam, és úgy éreztem, mindenre képes vagyok. Írhatnék szimfóniákat, lehetnék virtuóz klasszikus zongorista, de ez napi 12 órát kellett dolgozni. Lehetnék jazz zongorista, ez nagyon tetszett, mert szabad vagy, és tudok improvizálni. De lehetnék énekes, lehetnék karmester. Szóval azt mondtam, hogy az az álmom az életemben, hogy mindezt megcsináljam. Muzsikus legendánk azt hallotta, hogy a dallam mindent felülmúl. Édesapja, amikor ő 3 éves lett, elhagyta anyját. Ösztönből tudtam, hogy nem akarom az időmet arra pazarolni, hogy olyan dolgokat tanuljak, amik nem érdekelnek. Így hát azt mondtam az anyámnak, hogy soha nem fogok iskolába járni, és ezért keményen harcoltam. A földön feküdtem és sikoltoztam, és soha nem jártam igazán iskolába. Anyámnak dolgoznia kellett, ezért nem volt ott. A nővérem iskolába járt. Én egyedül voltam egy kis párizsi lakásban. Hallgattam a rádiót, így tanultam. Azon a tetves zongorán, amit apám szerencsére elfelejtett magával vinni, kipötyögtettem a dallamokat, majd megtaláltam a harmóniákat, és rekonstruáltam a dalokat. Magamtól tanultam meg zenét írni. Végül anyám látta, hogy a zongora érdekel és semmi más, így hát a megszállás közepette 42-ben beiratott a párizsi konzervatoárban. 10 éves voltam, és azt mondtam, hogy ez az én világom. Tanáraim közé tartozott az ünnepelt nagyja Boulanger, akinek később tanítványa volt Astor Piazzolla vagy Philip Glass. Néha gyűlöltem, mert annyira igényes volt, de rendkívüli volt. Ő alkotott engem zeneszerzővé. Jóval később, 83-ban jelent meg a Gentle című film, amihez Legrand komponálta a zenét. A történet 1904-ben egy lengyelországi kisvárosban kezdődik. A főszerepet minden idők egyik legzseniálisabb énekesnője Barbra Streisand alakította, sőt ő is rendezte az alkotást. Most a Gentle dalát hallgatjuk meg. Where is it written? Barbra Streisand énekel.

A Jendl című filmzenéjének slágere hangzott el Barbra Streisand előadásában. Le Grand 1964-ben Jacques Demy-vel közösen alakította meg a film musical műfaját, ugyanis a cherbourg-i esernyőkkel egy korábban nem létező irányzatot vezettek be a mozi történelmébe. A párbeszédek helyett csak énekeket tartalmazó alkotás hatalmas világsiker lett, 3 Oscar jelölést hozott a komponistának. Eleinte mindenki biztos bukást várt a különc filmtől, amelyben a szereplők mindennapos gondjaikat énekelve tolmácsolták. Ám a közönség vevő volt a friss, fiatalos stílusra, amelynek létjogosultságát azóta számos film musical bizonyította. Le Grand örmény származású volt. Őt idézem. Van egy örmény mondás. Egy tehetséges örmény mindenben tehetséges. Ez a mondás nagyon igaz. A 80. születésnapját Örményországban töltötte, persze megkérdezték tőle, hogy na, mit érez? Minden alkalommal, amikor Örményországba jövök, az első gondolatom, hogy nagyapáim földjén vagyok, és a mélységes kérés érzése vesz körül. Általában azokon a napokon érzelmesebb leszek. A törökök által végrehajtott mészárlások előtt nagyapám maradt utolsó a családunkból, aki Örményországban élt, aztán Franciaországba szökött, ott született anyám, és az örmények rajtam és gyermekeimen keresztül szóródtak szét a világban. Minden alkalommal, amikor Örményországba jövök, újra átélem mindezt. Szeretnék kezet fogni mindazokkal az örményekkel, akikkel elválaszthatatlan kötelékek fűznek bennünket össze. Örményország egy olyan ország, amelyre nagy nyomás nehezedett. Sok drámai pillanatot, tragédiát élt meg, de örömteli, hogy jelenleg az ország újjáéled. Gyermekkorában egyébként a legjobb barátja a zongora volt, és mindig azt mondta, hogy az is marad. Papa, can you hear me? Elliot Jackson-szom feldolgozását halljuk.

Elliot Jackson átdolgozásában és előadásában hallottuk a Papa Can You Hear Me című Le Grand slágert. Ez is egyébként Streisand Gentle című filmjéhez készült, ami Le Grand talán utolsó igazi nagy munkája volt, hiszen a 80-as évek után kicsit visszapúzódott. Tény, hogy ő egyike volt azoknak, akik lebontották a zenei korlátokat a műfajok között. Egyszerre tudott drámai és szívszorító zenét írni. Rengeteg film azért lett igazán híres, mert ő írt egy olyan slágert, amire mindenki emlékezett. Több mint 100 CD-t adott ki. Meg vagyok elégedve azzal, hogy tudok írni és alkotni. Elégedett vagyok a zenémmel, ami szerintem nem is olyan rossz. A jövőben is folytatom a munkámat, zenét komponálok, ahogy eddig is tettem, és folytatom a fejlődést, mert remélem egyre érdekesebb leszek, mondta egy beszélgetésben. Az összes lehetséges díjat megkapta, 3 Oscar, 5 Grammy és Emmy, 12 Golden Globe díj jelzi munkásságának útját. Azt mondta, hogy minden díj egyenlő velem. A legfontosabb a belső világ és az ember szíve. A legfontosabb az, hogy az ember munkája rögzítse a folyamatos előrehaladását, és nem szabad megfeledkezni arról a körülményről, hogy szívvel dolgozzon. Én nem sajnálok semmit. Nem nézek vissza a múltamra, nem érdekel, hiszen minden, ami ma van, holnap tegnap lesz. Chanson de Delphine, a Le Grand slágert Nathalie Dessay énekli a komponista zongora kíséretével.

Chanson de Delphine, Nathalie Dessé és Michel Legrand gyönyörű muzsikálását hallottuk. Legrand stílusában igényesen és ötletesen ötvözte a jazzt és a komoly zenei irányzatokat. Ez pedig a 60-as években nagyon újszerű filmzenei stílusnak bizonyult, úgyhogy hamarosan brit, majd amerikai felkérései lettek. Ezek közül az egyik legfontosabb a Thomas Crown ügy volt, ennek aláfestéséért újfent Oscarra jelölték, az egyik betét dalért megkapta az Oscar és a Golden Globe díjat. Párizs és Hollywood között ingázott, hiszen mindkét filmes nagyváros bőven ellátta őt megbízásokkal. A 90-es években sok kortársához hasonlóan Legrand is az alul foglalkoztatott zeneszerzők táborát gyarapította. 90-ben a Dingo című mozihoz Miles Davis-szel alkotott meg egy trombitás, jazz alapú, nagyon közismert albumot, 5 évvel később pedig ő írt zenét a Nyomorultak sokadik adaptációjához. Az 1972-es Kamaszkorom legszebb nyara muzsikájával is elhódította az Oscar-díjat. Befejezésül ezt a gyönyörű dallamot hallgatjuk meg.

0: Kamaszkorom legszebb nyara. Ezt a gyönyörű filmzenét is mai muzsikus legendánk Michel Legrand komponálta. Legrand szepszisben halt meg, 2019. január 25-éről 26-ára virradó éjszaka egy párizsi amerikai kórházban, ahol tüdőfertőzés miatt két hétig volt az intézetben. Temetésére a Párizsban található csodálatos ortodox katedrálisban került sor. Ez a ritkán látogatható Alexander Nevsky székesegyház. A Père Lachaise temetőben temették el, Michel Legrand haláláig aktív maradt. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attillát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: A 2025. január 28-ai műsor ismétlését hallották. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája szerdai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája, Liza Batiashvili, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket újra, hamarosan folytatódik élő közvetítésünk a Bayreuthi Fesztivál Színházból. Richard Wagner a Walkür című három felvonásos operáját közvetítjük élőben, és a harmadik befejező felvonás kezdődik majd körülbelül 10 perc múlva. Addig pedig ez sem szó most az idei Ring produkcióról, de röviden utaltam már rá, hogy idén egy teljesen új Ring rendezést láthat a közönség, amelyet a Bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulójára készítettek. A koncepció rendhagyó, Markus Lobesz nem hagyományos rendezőként, hanem kurátorként szerepel. A színpadon az énekesek viszonylag visszafogott, hagyományos játékot folytatnak, miközben a vizuális világot egy kifejezetten erre a projektre fejlesztett mesterséges intelligencia hozza létre. 6 vetítő folyamatosan generál képeket Wagner zenéjére és szövegére reagálva. Az alkotók Markus Lobesz és Nils Korte elmondása szerint, idézem, a Bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulója alkalmából a közönség egy rendkívüli, úttörő erejű kísérlet részese lehet egy olyan színpadi megvalósításnak, amely nem csupán Richard Wagner zenedrámáját mutatja be, hanem annak másfél évszázados befogadás történetét állítja a középpontba. Egy olyan vizuális dimenzió révén, amely folyamatosan változik, tágul és újra rendezi önmagát. A fesztivál történetében első alkalommal a mesterséges intelligencia is szerepet kap a színpadon, nem szereplőként, hanem képeket létrehozó alkotó erőként. Az előadás középpontjában az énekesek állnak, nyugodt, szinte szoborszerű jelenlétükkel. Testük biztos viszonyítási pontként jelenik meg a fényekből, textúrákból, történelmi utalásokból és asszociációkból kavargó vizuális univerzumban, ahol a vetített képek szüntelenül feltörnek, átalakulnak és egymásba olvadnak. A vetítések jóval többek egyszerű díszletnél, egy másfél évszázados gondolkodás és értelmezés történet tükröződései. Az őket létrehozó mesterséges intelligencia megszámlálhatatlan kép, hang, dokumentum és korábbi előadás feldolgozásából tanult. Nem egyetlen ringet mutat meg, hanem sokfélét. A nemzeti mítoszt, a társadalmi és politikai átalakulások történetét, a művészi robbanóerőt, a romantikus utópiát és a dekonstrukció árnyékát. Minden egyes előadás megismételhetetlen lesz, mert a képek és a hozzájuk kapcsolódó asszociációk soha nem maradnak változatlanok. Eddig az idézet, tehát ezt vallották, gondolták az alkotók Markus Lobesz és Nils Korte az előadásról, a koncepcióról, nem csak a mai Walkür előadásról, hanem a teljes Ring ciklus előadásáról is. Hát ennek tudatában, ennek ismeretében azt hiszem különösen kíváncsiak lehetünk majd a kritikákra és a beszámolókra, hogy milyen is volt ott élőben látni a nézőtéren ezt a Ring előadást. És ha már kritika, akkor tekintsünk vissza egy picit a vasárnapi előadásra, ugye a Rienzi operát adták elő Bayreuthban, és most először, ugyanis ahogy erről már korábban szó esett, ugye ez nem tartozott a bayreuthi kánonok közé, a Rienzi, maga Wagner nem tartotta olyan operájának, ugye sok korábbi fiatalkori művét visszavonta, többek között a Rienzit is, ezért nem adták elő Wagner idejében Bayreuthban, és később sem. A 150 év alatt most vasárnap fordult elő először, hogy bemutatták a Rienzit a Bayreuthi Festspielhausban, és az előadásról azóta több kritika is megjelent. Ebből szemezgetett most szerkesztő kollégám ott Már Dávid, és ebből idézek. Szinte valamennyi kritikus kiemelte Andreas Schager heroikus teljesítményét, ugye ő énekelte a címszerepet. A rendkívül hosszú és embert próbáló szólamot óriási fizikai és hangi energiával énekelte végig Andreas Schager, még ha néhány recenzens szerint az alakítás időnként egyhangúvá vált is. A legtöbb dicséret Jennifer Holloway alakítását érte, ő Adriano szerepét énekelte.
A Guardian szerint ő adta az előadás érzelmi középpontját finoman megrajzolt belső konfliktusokkal teli Adriánójával. A Financial Times szintén a produkció egyik legnagyobb erényének nevezte szerepformálását. A karmester Natalie Stutzman munkáját általában pozitívan értékelték a kritikusok. A Guardian a zenekari hangzás gazdag színeit és a dinamikai árnyalatokat emelte ki. A Financial Times szerint ugyanakkor a zenei megvalósítás nem mindig tudta összefogni a monumentális est dramaturgiáját, ezért a hosszú előadás időnként kifulladónak hatott. A legtöbb vita a rendezés körül alakult ki. Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna produkcióját a kritikusok szinte kivétel nélkül rendkívül radikálisnak nevezték. A történetet egy közeli jövő technológiai társadalmába helyezték, ahol a politikai manipuláció, a közösségi média, a populizmus és a digitális propaganda uralja a világot. Amerikai választási szlogenek, élő videók, vallási utalások és Bayreuth önreflexív idézetei egyaránt megjelentek a színpadon. A Guardian szerint az előadás olykor már vizuális túlterhelésé vált. A folyamatos videóvetítések és asszociációk elvonták a figyelmet Wagner művéről. A kritika ugyanakkor elismerte a rendezők bátorságát és ambícióját. A Financial Times még kritikusabb volt. Szerintük a rendezés olyan sok új motivumot és provokatív elemet zsúfolt az előadásba, hogy a történet sokszor nehezen követhetővé vált,

a politikussá válik, miközben a hatalom természetéről és a tömegek kiszámíthatatlanságáról beszél. A kritikus különösen dicséri a monumentális kórus jeleneteket, a látványos díszleteket, a videótechnikát és az ötletes színpadi utalásokat Wagner későbbi operáira, amelyek szerinte egyszerre szellemesek és színházilag hatásosak. Zeneileg is egyértelmű sikerről ír az Opera Critic, Natalie Stutzmann vezénylését drámai erejűnek és rendkívül árnyaltnak nevezi, a bayreuthi ünnepi játékok zenekara és kórusa teljesítményét pedig kiemelkedőnek tartja. Andreas Schager címszereplését egyenesen nagyszerűnek minősíti, de Gabriela Scherer és Jennifer Holloway alakítását is méltatja. A kritika szerint a produkció bebizonyítja, hogy a Rienzi nem pusztán zenetörténeti kuriózum, hanem ma is élő, erőteljes színpadi mű. A szerző úgy véli, a bemutató óriási közönség sikere alapján az előadás megérdemli, hogy a Bayreuthban szokásos 5 éves játszási ciklus teljes időtartamában műsoron maradjon, írja az Opera Critic. Hát nagyon érdekesek ugye ezek a kritikai beszámolók, és hát ahogy hallhatták, egymásnak sokszor ellentmondóak, akár a produkció megítélését tekintve, akár annak fényében ugye a Financial Times szerint ez inkább egyszeri jubileumi kísérletnek tűnt, nem valószínű, hogy hosszú távon meghatározza a bayreuthi produkciókat, az Opera Critic pedig éppen azt írta, hogy a szokásos 5 éves játszási ciklus teljes időtartalmában is műsoron maradhat. Hát majd meglátjuk, ugye az idő eldönti. Még van egy kis rövid időnk a 3. felvonást felvezető fanfárig, addig hadd idézzek Kró György könyvéből a Valkürrel kapcsolatban, illetve Wotannal kapcsolatban, mert azt írja Kró György, hogy ugye tulajdonképpen Wotan több alakban is elénk lép ebben az operában. Zsigmondban ölt testet a világ helyreállítására törő akarata, Brünnhilda személyesíti meg vágyát, de ő maga is, egy-két szimpadias pillanattól eltekintve, szenvedő emberistenné válik. És amikor legyőzi vágyát és dárdáját a nótunk elé tartva, érvényt szerez a törvénynek, istenként ismeri fel és hagyja érvényesülni azt, ami szükségszerű. Ugyanakkor Zsigmondjában emberként öli meg saját illúzióját, önként mond le a hatalomról, mert elkerülhetetlen. Elkerülhetetlennek érzi és tudja a véget. Úgyhogy ezt idéztem Kró György könyvéből, és most újra akkor Bayreuthba kapcsolunk, hiszen hamarosan véget ér a szünet, és felcsendül a 3. felvonás néhány motívuma a fanfárban.

0: BR Klassik begrüßt Sie zum dritten Aufzug von Richard Wagners Oper Die Walküre. BR Klassik is reporting again today directly.
1: A Bajor Rádió kolléganője köszönt minket, tehát hamarosan kezdődik a harmadik felvonás, melynek cselekménye a következő. A valkürök egy hegyormon gyülekeznek, meglepve látják, hogy Brünnhilde egy asszonyt hoz közéjük. Brünnhilde az erdő mélyére küldi Sieglindét, ahol az majd megszülheti minden hősök legnemesebbikét, Zsigmond fiát. A feldúltan érkező Wotan kérdőre vonja leányát, amért szembeszegült vele, mire ő azt hozza fel védelmére, hogy tudta, mennyire szerette apja a fiát. Wotan, akit meghat az együttérzés, megkíméli a leány életét, álmot bocsát rá, és szikláját varázslatos lángtengerrel veszi körül, amelyen csak a legbátrabb és legtisztább hős hatolhat át, hogy majd

felébressze. Ez a harmadik felvonás vége, és akkor a szereposztás a következő. Zsigmond Klaus Florian Vogt tenor, Wotan Michael Folle bassbariton, Sieglinde Elsa von den Heyver szoprán, Brünnhilde Camilla Nylund, Gerhilde Martine Welschenbach szoprán, Ortlinde Brittone Müllerz szoprán, Waldraute Karistucker szoprán, Schwertleite Freya Appelstedt mezzoszoprán, Helmwige Magdalena Hinterdobler szoprán, Sigrune Alexandra Ionis mezzoszoprán, Grimgerde Marin Henriette Renhold mezzoszoprán. Hallgassuk a harmadik felvonást.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir die Walküre, den ersten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner.
1: A 2026-os bayreuthi ünnepi játékokról hallottuk élőben Richard Wagner a Walkür című operáját, a tetralógia részét. Az előadóknak szól a taps és az ováció a háttérben. A szereposztás a következő volt: Zsigmond Klaus Florian Vogt tenor, Hundingt Mika Kares basszus, Wotan Michael Folle bassbariton, Zieglinde Elsa von den Hever szoprán, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán, Frika Kis Judit Anna mezzoszoprán, Gerhilde Martina Welschenbach szoprán, Ortlinde Britton Müllerz szoprán, Waltraute Karis Tucker mezzoszoprán, Schwertleite Freya Apfelstedt mezzoszoprán, Helmwige Magdalena Hinterdobler szoprán, Zigrune Alexandra Ionis mezzoszoprán, Grimgerde Marie-Henriette Reinhold mezzoszoprán és Rossweisse Natalia Skritska mezzoszoprán. A bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényelte. A tűzvarázssal ért véget tehát a Walkür. Ugye Wotan búcsúzott legkedvesebb leányától, majd a tűzisten szólította, hogy fellobbanjanak a gyermeke álmát őrző lángok. És hát innen folytatódik majd a történet holnap után csütörtökön a Siegfried operával, amit szintén élőben közvetítünk majd Bayreuthból. Tartsanak velünk akkor is. Mára búcsúzunk, munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. Köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Következő műsorunkig pedig Arcangelo Corelli trió szonátákból hallanak részleteket. Monika Haggett és Alison Burry játszik barokk hegedűn, Jaap Terlinden barokk cellón, Hopkinson Smith Lanton és Tom Cope-ban orgonán, illetve csembalón. A pihenni térőktől búcsúzom, a fennmaradóknak további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.

0: Összeállításunkban Arcangelo Corelli triószonátákat játszott Monica Haggett és Alice Hunbury barokk hegedűn, Jaap ter Linden barokk gordonkán, Hopkinson Smith lanton és Tom Koopman orgonán és csembalón.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este a Voices 8 énekel. A brit a cappella együttes többször járt nálunk. Most egy 2014-es Szent István bazilikai hangversenyüket idézzük, melyen reneszánsz és kortárs brit szerzők egyházi alkotásait adták elő. Kórus muzsika. Szerdán 20 óra 36 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Ezen az estén Soproni József műveiből szól válogatás, köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Bár Soproni József számos szimfonikus alkotást, oratóriumot, kórusművet komponált, mégis talán nyugodtan állíthatjuk, hogy alkotói énjéhez legközelebb a kamarazene állt, hiszen 10-nél is több nagyívű vonós négyest és zongoraszonátát komponált. A vonós négyesekhez való viszonyáról hamarosan egy hangzó kordokumentumról ő maga beszél majd. Előtte azonban engedjék meg, hogy egykori mesteremtől, Bachi ellenpontot tanított nekem a Zeneakadémián, egyik számomra legkedvesebb kamarazenei alkotását idézzem, az 1979-es visszatérő epizódokat. A 11 perces darab eredeti olasz címe Epizódi Ritornanti, mely két cimbalomra készült. Szeverényi Ilona és Enzsöl Tünde játszik. A hangfelvétel 1981. október 13-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült.

0: az 1979-es keltezésű visszatérő epizódokat hallották. A kompozíció eredeti olasz címe Episodi Ritornanti. A két cimbalmot Szeverényi Ilona és Enzsöl Tünde szólaltatta meg. Soproni József műveiből válogatunk az Ars Nova adásában. Bevezetőnkben említettük, hogy Soproni 10-nél is több nagyívű vonós négyes komponált. 1977. február 1-én a Magyar Rádió 2-es stúdiójában így beszélt a kamarazene királyaként emlegetett műfajról.
1: A századunk alkalmas, sőt, nagyon is kedvez a kamarazenei műfajoknak. És ezen belül a kvartettnek továbbra is megmarad az a döntő szerepe, ami a 19. de a 18. században is megvolt. Fókuszban összegyűjti az eszközöket, és a legegyszerűbb módon mondhatnám azt, hogy lemeztelenített formában közli azokat a gondolatokat, amelyeket a zenekari vagy nagyobb együttesek előadásában a zeneszerző nagyobb apparátussal, gazdagabb hangszerelésben közöl. A vonós négyes ilyen értelemben talán a legnehezebb műfajok közé tartozik. Mondhatnám azt, hogy nem lehet mellé beszélni.
0: Soproni József gondolatai után hallgassuk meg negyedik kvártettjét, melyet 1971-ben 41 évesen írt. A Kodály kvártett, azaz a Duska Károly, Szabó Tamás, Fias Gábor és Devics János játszik. Egy a komponálás évében július 10-én készült stúdiófelvételt hallanak.

Soproni József 1971-ben írt negyedik vonós négyesét hallották. A Kodály Kvartett játszott. Az Ásznóha adásában Soproni József műveiből válogatunk. Zeneszerzői munkája mellett Soproni a hazai művészeti élet meg annyi fontos pontján volt aktív szereplő. Tanított a Zeneakadémián, mely intézménynek 1988-tól két cikluson át rektora is volt, és 1992-ben egyik alapító tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának. Minden jelentős zenei díjat megkapott, Kossuth, Bartók, Pásztori és Erkel díj. 2020-ban, halála előtt egy évvel, a nemzetművésze kitüntetést is átvehette. A város, Sopron, melynek nyomán eredeti nevét magyarosította, 2000-ben díszpolgárává avatta. Befejezésül szólaljon meg 2001-ben 71 évesen írt oboa versenye. A szólista Lencsés Lajos, a budapesti vonósok élén Drahos Béla, a hangfelvétel 2006-ban a Magyar Rádió 22-es stúdiójában készült.

0: A 2001-ben írt Oboa versennyel zárult az Ars Nova adása, melyben ezúttal Soproni József műveiből válogattunk. A komponista egy alkalommal Ars poétikáját így fogalmazta meg. Annak a műnek van létjogosultsága, amelyet csak az írhatta, aki írta. Csak annak a műnek van létjogosultsága, amelyben teljes hitelességgel megjelenik az alkotó. Én csak annyit tehetek, hogy személyiségemet teljes mértékben átengedem a komponálásnak. Műveim csak belső szükségszerűségből születnek, akkor is, ha esetleg megrendelésre dolgozom. A zene okozzon örömet, ahogy ez évszázadok során működött. Amikor szép zenéről beszélek, nem gondolok stílusra, de hitelesen gondolkodó alkotó személyiségekre. Az Ars Nova legközelebb holnap a 60 éve elhunyt Járdányi Pál műveivel jelentkezik. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
2: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahogy jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, a Halper Quintet For My Parents albumát hallhatják mai összeállításunkban. Szerkesztőnk vendége volt Halper László zeneszerző, minden fontos információ kiderül a beszélgetésükből az albumról.
4: Megjelent a Halper Quintet legújabb lemeze, ez most digitális formátumban lát csak napvilágot. Lehet, hogy ez most már lassan ez a csak, az nem is kell, hogy így idézőjelbe tegyem, hiszen nagyon sok albumot már csak a platformokon lehet hallgatni. Miért döntöttetek úgy, hogy ez is csak ott jelenjen meg?
5: Hát az az igazság, hogy egyre többször találkozom azzal a jelenséggel, hogy ajándékba szeretnék valakinek adni CD-t, és azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni, mint tárgy, elteszi emlékbe, de nincs mind meghallgatni. Ugye most már a számítógép, a laptopokon, stb. Ilyen hasonló eszközökön már nincs DVD-port, tehát azokban sem, autókban sem jellemző. Úgyhogy én egy köztes megoldást találtam ki egyébként, és az előző lemezem, az Old School Funk Returns című album is így jelent meg, hogy a lemezbemutató koncertre készítettem olyan CD-t, a Toki az természetesen gyári volt, viszont a CD lemez az olyan volt, amire elméletileg a címkére rá lehetne nyomtatni otthon valamit, én oda nem nyomtattam, hanem én dedikáltam, és én írtam meg azokat a CD-ket a saját számítógépemen. Tehát lett ez exkluzív CD, és ez tulajdonképpen fix példányszámban lett akkor megcsinálva. Nem mondom, hogy esetleg később nem írok még hozzá, de minden esetre, hogy ebben van valami kis exkluzivitás, hogy én írom meg a saját számítógépen, dedikálom az összes CD-t, és így valahol a kettő között van a dolog, és természetesen az összes platformon fenn van. Ez ugyanígy lesz a For My Parents című albumnál is, hogy az összes platformon meg lehet majd tekinteni, de lesz majd ilyen exkluzív CD, amit én fogok megírni, én fogom dedikálni, és a tokja az természetesen gyári tok lesz.
4: cím alapján azt hiszem, hogy mindenki kitalálhatja, hogy körülbelül miről szól ez az album, de azért mégis beszél róla, légy szíves.
5: Így a Formáj Perenc, tehát a szüleimnek, az az igazság, hogy ők a pályámon olyan hihetetlen lelkesedéssel segítettek, és hittel mindig, holott azért, ha az ember ezt a pályát választja, azért az nem biztos, hogy minden szülőnek az álma, bár anyukám családja ugye több száz évre visszamenőleg csak zenészekből állt, de apukámé például nem. Most ugye pont abban a helységben vagyunk, ahol az ő órás műhelye volt, őt is Halper Lászlónak hívták, ő volt az igazi Halper László, és ő ennek ellenére, hogy mögötte nem volt egy ilyen zenészség, vagy egy ilyen zenei háttér, a zenét imádta egyébként, és ő is maga hobbiból hegedül gyerekkorában, de hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen bizonytalan pályát választottam, erején felül segítettek, az az igazság. Tehát tulajdonképpen amikor én kimentem például Bécsbe az amerikai iskolába tanulni, ahol nagyon gazdag, jómódú német srácok is, meg osztrák, de főleg a német srácok voltak jómódúak, az az igazság, azok elájultak, hogy milyen hangszerekkel mentem oda. Tehát olyan Fender meg Gibson gitárom volt, hogy elájultak, hogy kettő. Tehát, hogy apukám nem volt ennyire gazdag. Engem ennyire segített, és érdekes módon ez a kompozíció, amiről a lemezet címét kapta, tulajdonképpen az első olyan kompozícióm volt, amit én jazz kompozíciónak tekintettem, és ezt rögtön róluk is neveztem, vagy nekik ajánlottam, de lemezre nem került föl. Ők hallották természetesen a koncerteken ezt a számot, de többször eljöttek engem meghallgatni. Lemezre valamiért nem került, nem tudom miért, most nem tudom megmagyarázni, de most ennek a lemezre nem csak, hogy felkerül, hanem hát ez lett a címadó szerzeménye is.
4: A többi szám az miről szól, tehát beszéljünk azért a többi szerzeményedről is.
5: A Halper Quintet zenekarnak végül is az a lényeg, hogy a saját kompozícióimat játszom, és ezen a lemezem is igyekeztem sokfajta, tehát hogy van olyan szám, ami kicsit latin lüktetésű, például a Wait a Minute az egy ilyen latinos lüktetésű szám, egyébként ezt fogjuk majd most a lemez kapcsán meghallgatni. A többi szám az annyiban különbözik talán az előző albumhoz, a Blues from Angel Endhez, hogy ugyanannak a címében benne volt a blues, és volt is rajta egy ilyen egész érdekes hangvételű blues. Ez a lemez, ez egy picit jobban át van itatva talán a rhythm and blues elemekkel, azzal együtt, hogy én egy fusion jazz lemeznek tartom, talán itt egy picit jobban előjön az én bluesos gyökereim talán, úgyhogy én ebben érzem esetleg a specialitását ennek az albumnak, de ezen is van népdal feldolgozástól kedve sok minden, tehát én úgy érzem, hogy ez is egy színes albumra sikeredett. És még egy különbség van az előző albumhoz, hogy ott nagyon sok vendégzenész játszott, ezen az a quintet hallható, akinek szeretném elmondani ugye a nagyszerű muzsikusok neveit, Sramko János dobol rajta, ugye John Scofield azt mondta, hogy minden jazzzenekar annyit ér, mint a dobosát, mi szerencsések vagyunk. Sramko Jancsi dobol nagyon jól, Kolman Gábor szaxofonozik, Bér Zsolt trombitál, és Kosztyu Zsolt barátom basszusgitározik.
3: Hallgassuk is meg tehát a For My Parents albumot, a témacímek My Sorrowful Heart, Snow Little Red, Respect to Django, 40 Wolves, Tipsy, Wait a Minute, és a címadó For My Parents hangzik el.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták a Halper Quintet For My Parents albumát. Halper László gitáron játszott, Kolman Gábor altszaxofonon, Bér Zsolt trombitán, Kosztyú Zsolt basszusgitáron, Sramkó János dobolt. Halper László szerzeményei szóltak: My Sorrowful Heart, Snow Little Red, Respect to Django, 40 Wolves, Tipsy, Wait a Minute és For My Parents fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a kekvákhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat, és tervezik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben ma estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Országjáró útra indult a Mohács 500 című vándorkiállítás. A 8 tabló közérthető formában ismerteti a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket. A szabadtéri tárlatot most vasárnapig Balatonfüreden, majd Egerben tekinthetik meg az érdeklődők. A tabló kiállítást az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. Elfogta a bosznia-hercegovinai rendőrség azt a lengyel férfit, aki a gyanú szerint megrongálta Medjugorjéban a Jelenések hegyén álló Mária szobrot és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándok helye. Évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról. Híreink végén az időjárásról. Mindenütt derült az ég, délnyugaton elszórtan futózáporok előfordulhatnak. Napközben mindenütt napos, száraz idő valószínű. Az Alpokaján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Hajnalban általában 11-17, délután 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó pedig 25 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet. Hírekkel legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket a Notturno kis csapata, Katona Márta és Perge János nevében is. Az egyház történelem viharos, mozgalmas korszaka volt a 12. század. Mi történt? Megkezdődtek a keresztes háborúk, a pápa és a császár között visszaájdult, Európát egyházpolitikai ellentétek osztották meg, még egy ellenpápa fellépésével a pápaságon belül is megoszlást támadt. Ekkor élt Hildegard von Bingen, aki 1098 nyarán látta meg a napvilágot a Rajna vidéken, természetgyógyászattal is foglalkozott. Több kompozíciója szól a Notturno elején.

Hildegard von Bingen responsóriumát, antifonáját, szekvenciáját hallottuk a szekvencia együttes előadásában. Hildegardot szentté avatták, és a középkor nagy női szentjei között emlegetik őt. Azt is mondták, hogy a 12. század csodája. Lili Boulanger nocturne szó, majd William Walton zeneművei.

William Walton kompozícióit a Manitoba kamarazenekar játszotta, előtte pedig Lili Boulanger nocturne hangzott el. Lili rövid, 24 évet átölelő élete során csodálatos kompozíciók sorát alkotta. Ő volt az első nő, aki 19 évesen elnyerte a római díjat. Grzegorz Gorzsicki miséje következik.

Grzegorz Gorzsicki miséjét hallottuk az elmúlt percekben. Johann Wagner hangverseny darabjával folytatjuk a zenélést. Frithjof tengeri útja. Wagner egy nagyhírű organista volt, majd negyed évszázadig irányította a Hágai Királyi Konzervatóriumot is. A Holland Rádió zenekar játszik.

Frithjof tengeri útja. Johann Wagenaar hangverseny darabját játszotta a holland rádió zenekar Jaak van Steen irányításával. Hubert Perry kórus műve következik, a búcsú dalok ciklus 6. darabja. Uram, tudasd velem halálom óráját. A motettát a BBC Singers előadásában hallgatjuk meg.

Hubert Perry kórusműve hangzott el a BBC Singers előadásában. A brit komponista a londoni Royal College of Music zeneszerzés és zenetörténet tanára volt, de aztán kinevezték igazgatónak is. Sokan Raphon Williams elődjének tekintik őt. Anna Torvalds Dútir A Reality című kompozíciója következik.

Anna Thorvaldsdóttir, izlandi zeneszerzőhölgy, Airreality című zeneműve hangzott el. Napjaink kortárs zenéjének ő jelentős alakja. Azt mondják, hogy gyakran dolgozik mély, sötét színekkel és hosszú, ívelt hangzásokkal. Most Max Bruch híres darabja szól, a Kolnidré.

Max Bruch kompozíciója Kol Nidre hangzott el. A lengyel rádiószimfonikus zenekara adta elő, illetve Adam Kresovics, vezényelt Lukács Borovics. A Kol Nidre a zsidóság egyik legnagyobb ünnepének nyitó imája. Most Vivaldi zeneműve következik, a Nisi Dominus.

Vivaldi Nisi Dominus Zsoltára hangzott el Matthew White és az Arte dei Suonatori előadásában. Vagy fél ezer versenyművet is komponált a velencei mester, aki élete vége felé Bécsbe utazott, azt remélte, hogy ott jobban meg tud élni a zenéjéből. Sajnos csalódnia kellett. Satie zongora darabja szól, három darab körte formában.

Erik Satie különös zeneműve hangzott el, három költeményt hallottunk körteformában a Kolacsnyi duó előadásában. Satie nagyon kedvelte az ilyen nem mindennapi címeket, egyáltalán minden olyat, ami egy kicsit is felbosszanthatta a környezetében élőket. Kedves hallgatóink, két óra van, ha elkerüljön önöket az álom, hallgassák továbbra is a Notturnót.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye következik, ami a Zeneakadémia nagytermében volt 2025. május 10-én. Elsőként Richard Wagner Siegfried idéje hangzott el Riccardo Frizza vezényletével. Wagnerről tudjuk, hogy gyerekkorában magába szívta a színház légkörét. Mostó apja gyakran magával vitte a kisfiút a Dresdai Színházba. Ebben a műben a Siegfried opera néhány motívumát dolgozta fel Wagner, és a darabot kisfiának ajánlotta Siegfriednek. De a zenemű tulajdonképpen egy szerenád feleségéhez, Cosima asszonyhoz. Siegfried egyébként karmester és zeneszerző, valamint rendező lett.